0: a gázolajára. A gázolaj júliusban 4,6%-kal drágult júniushoz képest, miközben a benzin 0,8%-kal olcsóbb lett.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Egy nemrég megjelent elemzés szerint a mesterséges intelligencia korában is akad azért néhány olyan munkakör, amelyben az ember nélkülözhetetlen marad. Derül ki egy nemrég megjelent elemzésből. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt. Ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral felszerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljesen elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut. Még a motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak. A folyamat lezárása után a pályázók először egy regisztrációs számot kapnak, amely lefoglalja az általuk igényelt ökoutalványok értékét. Ezt követően legfeljebb 10 napon belül a jelentkezőknek kötelezően fel kell tölteniük az alkalmazásba a használt gépjármű alvász számát. Be kell nyújtaniuk a finanszírozási útmutatóban megjelölt dokumentumokat, valamint ki kell választaniuk egy hivatalosan jóváhagyott gyártót vagy márkakereskedőt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek között ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett országos állapotfelmérésből, aminek neve Jól vagy? Tényleg? Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelkiállapotára is. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és a jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető. Ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen a legtöbb ilyen munkaterület más és más kihívásokat jelent, és gyors helyszíni döntéseket igényel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában.
2: Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából.
3: De az új egyetemi tanév közelettével egyre nagyobb a kereslet.
4: Laptop vagy tablet?
5: Napjainkban ez lett a digitális tanévkezdés legnagyobb dilemmája.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok.
1: Ezek a Plusz FM hírei. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában. 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt jelentősen csökkent az üres állások száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Szakemberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. A csökkenés azt mutatja, hogy a munkaerőpiac egy elővigyázatos időszakba lépett. A gazdasági bizonytalanság, a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan adókörnyezet, a gyengébb fogyasztás és a költségvetésekre nehezedő nyomás miatt sok cég elhalasztotta a terjeszkedést.
7: Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából.
8: Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet.
9: Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek.
10: A Storia adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent.
11: A kétszobás lakások átlagára nem változott, továbbra is 400 euró volt.
12: A háromszobás lakások bérleti díja viszont 460 euróra csökkent.
13: A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése.
14: Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban.
15: Éves összevetésben pedig 10%-os volt a növekedés.
16: Augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája.
17: Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek?
18: Még egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette,
19: már az érintőkijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődése mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt, csábító alternatívája lett.
1: A hagyományos notebookok legfontosabb fegyvere a mai napig az érett, minden részletében kiforrott asztali operációs rendszerben rejlik.
13: A táblagépek kategóriája viszont az elmúlt években teljesen levetkőzte azt a sztereotípiát, amely szerint ezek az eszközök csupán tartalomfogyasztásra, videónézése és közösségi média pörgetésére alkalmasak.
9: Ma már egy aktív, nyomásérzékeny digitális tollal és egy intelligens billentyűzettel felszerelt korszerű tablet az egyetemi előadótermek leggyorsabb és legkényelmesebb munkaállomásává tud alakulni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Az állam elhalasztja a stadion finanszírozást, de az önkormányzatok nem várnak. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A kormány úgy döntött, hogy 2027 helyett 2028-tól finanszírozza az Országos Beruházási Vállalat által vállalt stadionok megépítését. Viszont az önkormányzatok az önrészből fedezhetik a kivitelezéssel járó kezdeti kiadásokat. Nagyváradon egy rendkívüli tanácsülésen egyhangúan szavazták meg, hogy a régóta tervezett stadion kivitelezését jövőre kizárólag a helyi költségvetésből finanszírozzák. Florin Birta polgármester szerint, ha a héten aláírják a szerződést, akkor a közbeszerzési eljáráson győztes cég elkezdheti a tervezést. Nagyváradon egy nagyjából 16 ezer férőhelyes stadiont szeretnének, de sportszálló, konferenciatermek is részei a projektnek, amely apropóján az állatkertet elköltöztetik. Ugyanakkor közel 900 ezer eurót költöttek kisajátításokra. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Júliusban átlagosan 24%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az uniós drágulás ugyanebben az időszakban átlagosan 16,9%-os volt. A Románia után Németország és Litvánia következett. Magyarország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol az árak valamivel alacsonyabbak voltak, mint 2025 júliusában. Ott 0,1%-os csökkenést mértek. Ha viszont csak az előző hónaphoz hasonlítjuk az árakat, Romániában eltérően alakult a benzin és a gázolaj ára. A gázolaj júliusban 4,6%-kal drágult júniushoz képest, miközben a benzin 0,8%-kal olcsóbb lett.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra, 3 perc van, ami ezúttal is a kezdete vár az egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak. A mikrofonnál most is Hosszú Sanyi. Mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on, a pluszfm.ro oldalon, valamint a pluszfm-es applikációnkon keresztül is. Augusztus 27-e csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap újabb kívásokkal és kérdésekkel. Bizony, sok érdekességre számíthattok ma is, úgyhogy érdemes most is velem tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

goes around, comes around. Mi pedig akkor ma a digitális eszközök témáját járjuk egy kicsit körbe, ugyanis augusztus második felében menetrendszerűen eléri a

0: A 0359 1722-22-es számunkra, valamint SMS-ben, WhatsApp-on, Viberen is írhattok a 0734-1722-22-re, ugyanakkor a Facebookon is fett vagyunk, Plusz FM nagyváratként, úgyhogy lehet az oldalon kommentelni is, én pedig hozom cserébe most is a legjobb zenéket.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!
2: Reggeli Plusz!
1: Reggeli Plusz!
2: A Plusz FM-en!

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sőt, van, aki gondoskodik rólatok. Üdvözlet nektek! 6 óra 26 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival. Aki azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy szerintetek melyik az ideálisabb egy középiskolásnak, egyetemistának, a laptop vagy a tablet. Mert a modern piac mára már szinte teljesen átrajzolta a hordozható számítógépek és a táblagépek közötti hagyományos választóvonalakat. Egy csúcskategóriás tablet, egy jól megválasztott mágneses billentyűzettel és digitális tollal kiegészítve papíron szinte ugyanazt a funkcionalitást ígéri, mint egy kecses ultrabook. A valóságban azonban az eltérő operációs rendszerek, az ergonómiai sajátosságok, a szoftveres ökoszisztémák és a mindennapi használati szokások merőben más élményt nyújtanak. Nem mindegy tehát, hogy mondjuk a napi 10 órás egyetemi lét alatt melyik eszközre támaszkodik az ember, hiszen a kezdeti lelkesedést hamar felválthatja a bosszankodás, ha a hardware nem illeszkedik a tényleges tanulmányi profilhoz. Úgyhogy érdekelne is, hogy ti hogy látjátok, szerintetek melyik az ideálisabb egy középiskolásnak, egyetemistának, a laptop vagy a tablet? A kellemes ébredéshez egészen biztosan a legnagyobb slágerek, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.

Ez Nagyvárad, ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki még majdnem fázott is egy kicsit így a hajnali órákban. Hát nyilván azt mondanom sem kell, hogy a papucsot azt már rég elfelejtettem, viszont azért nyilván a rövid ruházat még megvan, és ez ki is tart, még úgy tűnik egy jó darabig. A mai nap folyamán például akár 29 fokot is mérhetünk majd, szóval kellemes nyári napunk lesz. Igaz, jelen pillanatban csak olyan 17 fok körül mérhetünk, úgyhogy most még akár egy vékonyabb kabát, vagy egy pulóver is elférhet, ami majd később lekerülhet. Egyébként esővédő felszerelésre nem lesz ma szükség, mert többnyire tiszta lesz az égbolt, így csapadékra nem kell számítani, és fronthatás sem fogja továbbra sem a szervezetünket terhelni. Ezekben a percekben amúgy még a forgalom sem nagyon terheli a város és a megye útjait. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedést nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, én pedig adom cserébe most is a legjobb.

0: 6 óra 49 perc van, Halihó Nagyvárad, az előbbi Kygo és DNC közös dal is bizonyíték volt arra, hogy itt a Plusz FM-en halljátok a legjobb zenéket, és persze a titeket leginkább érintő információkat, mint például, hogy az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskolakezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. A támogatást tanévenként egyszer egy összegben biztosítják, elektronikus oktatási kártyán, vagyis nem havi juttatásról van szó, és az összeget nem a szülő bankszámlájára utalják. Az állami oktatásban tanuló alacsony jövedelmű családból származó előkészítő osztályos, valamint 1-8 osztályos gyermekek kerülhetnek be a programba. Az állami óvodákba járó hátrányos helyzetű gyermekek szintén jogosultak lehetnek. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az oktatási intézményhez. A 2026-2027-es tanév szeptember 7-én kezdődik, így a jelenlegi szabályok alapján október elejéig tart a kérelmezési időszak. Az 500 lejt kizárólag az óvodába és iskolába járáshoz szükséges termékekre lehet elkölteni. Vásárolható belőle többek között füzet, írószer, festéshez és rajzoláshoz szükséges felszerelés, iskolatáska és az oktatásban való részvételhez szükséges ruházat. A kártyát azonban csak a programhoz csatlakozott romániai elfogadóhelyeken lehet használni. Az összeget készpénzben nem lehet felvenni, más számlára vagy személyeknek nem lehet átutalni és más célra sem használható fel. Aki korábbi tanévekben már kapott oktatási kártyát, annak érdemes azt megőriznie és figyelni az új tanévre vonatkozó hivatalos tájékoztatást a feltöltés időpontjáról, és érdemes hallgatni bennünket is a továbbiakban is, mert nem csak az ilyen titeket érintő fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is kapjátok, mint például a most érkező magyar kedvencet. Jöjjön akkor az Ölej meg újra, Ákos 2003-as dala.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Katy Perry is tőle a Hot in Cold, és hát nem csak meleget, hideget kaptok, hanem természetesen a legfrissebb infókat is. Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, és mivel 7 óra van egy percen belül, ennek köszönhetően Petru Anita is érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Többek között szó lesz arról is, hogy milyen gázzal töltik fel a hazai tározókat. A hírek után pedig megtöltjük a következő órát is a legnagyobb slágerekkel. Elsőként majd Damiano Dávid 2024-es dalával.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Drágán vett gázzal töltik fel a hazai tározókat, ami igencsak megemeli majd télen a fűtésszámlát. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a tagállamok között. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej per megawattórára emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja. Miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta a megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra, az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározók telítettsége 68,5%-os. Ez több mint 10%-kal marad el az egy évvel korábbi szinttől. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás miatt, és több településen is akadozik a vízszolgáltatás. Jelenleg Párciumban van a legnagyobb vízhiány az országban, de Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani hőség csak felerősíti azt az évek óta tartó folyamatot, hogy az altalajban is drasztikusan csökken a vízszint. Pásztor szerint ezt a vízhiányt erősítette fel a felszíni vizek eltűnése a mostani aszályos időszakban. A szakember úgy látja, hogy az elmúlt években folyamatosan összeadódott a vízhiány, mostanra pedig a Körösök medencéjéből egy év eső mennyisége hiányzik. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a 27 tagállam között. A 16 és 74 év közötti romániai lakosok kevesebb mint egyharmada rendelkezik az internet tudatos és biztonságos használatához szükséges alapvető digitális készségekkel. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy az ország az internet hozzáférés terén jelentős előrelépést ért el az elmúlt években. A világhálóra kapcsolódó romániai háztartások aránya elérte a 95%-ot. Románia az állandó vezetékes internetes infrastruktúra terén az uniós élmezőnyhöz tartozik, az alacsony digitális készségek, valamint a korszerű technológiák vállalati alkalmazásának hiányosságai ugyanakkor hátráltatják az ország versenyképességét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire tiszta lesz az ég, volt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra nem kell számítani, nyárias hőfokokra viszont továbbra is. Igaz, jelenleg csak 18 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan olyan 29 fok körül alakul majd a délután folyamán, enyhébb légmozgás mellett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsen-Mári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt hallgatjátok a mikrofonnál hosszú Sanyival. Augusztus 27-e csütörtök van. Éljenek a névnapos gáspárok, a szülinaposok és az évfordulósok. Örüljünk, ünnepeljünk, de közben azért dolgozzunk is egy kicsit. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy Szerintetek melyik az ideálisabb egy középiskolásnak, egyetemistának, a laptop vagy a tablet? Léci, írjátok meg! Akár egy kommentben a Facebookos bejegyzésünkhöz, vagy SMS-ben, Viberen, WhatsAppon, de fel is hívhattok és el is mondhatjátok, én pedig adom cserébe a szuperzenéket.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó!

0: ami Amerika!
1: Persze, tiszta Amerika, ugyanis képzeljétek, pályaorientációs központot alapít a megyei tanács, a projektet Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásokból kívánják megvalósítani. Célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A tervek szerint a diákoknak szánt központ a színház épülete melletti Patriocillor utca 2 szám alatt fog működni. Ez az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van, korszerűsíteni fogják a belső részét, ahol szükséges átrendezik majd a tereket, és a pályaorientációs és tanácsadói tevékenység kifejtéséhez szükséges modern felszereléseket is vásárolnak. A projekt célja tehát a diákok abbéli támogatása, hogy a készségeiknek és képességeiknek leginkább megfelelő tanulmányi, majd később szakmai út mellett dönthessenek. Jelenleg az iskolások többnyire a szüleik és a tanáraik nyomására választanak tanintézetet a 8. osztály elvégzése után, vagy esetleg ott tanulnak tovább, ahol a barátaik anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy valójában mire hivatottak, mi a legjobb nekik. A központban modern eszközökkel tesztelik majd a tudásukat, digitális platformok és pszichometrikus felmérések segítségével. Hát én pedig szórakoztatlak benneteket a továbbiakban is a legnagyobb slágerek segítségével. Érkezik is a Dracula, Tame Impala 2025-ös dala.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

7 óra 19 perckor kívánok, könnyű napot minden váradinak is, persze másoknak is, akik hallgatnak most bennünket, és ha hallgattuk, akkor jó, ha tudjátok, hogy nem kell már sokáig őrizgetni a régi és feleslegessé vált kacatokat a padláson, a pincében vagy a kert végében. A hónap végén újabb kampányt indít a Rare West, a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai augusztus 31-e és szeptember 11 között ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a Rare West-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szétszerelt szoba és fürdőszobai bútorokat, WC-t, mosdókagyló, zuhanykabint üveg nélkül, lambírját és parkettát, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarírtókat, ragasztókat, tehézfémeket tartalmazó elemeket is, hordozható akkumulátorokat is elszállítanak. Viszont nem lehet majd régi háztartási készülékeket vagy más típusú elektromos hulladékot leadni. Az ingyenes elszállításhoz amúgy az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel. A hívás alkalmával részleteket kell megadni a hulladék nagyságáról, mennyiségéről és típusáról. A hívó felett később értesítik a begyűjtés időpontjáról is. A lakosoknak tehát a megadott időpontban kell a ház vagy a tömbház elé kivinni a hulladékot. A Rare dolgozói innen szállítják el azt ingyenesen, mint ahogyan mi is teljesen ingyen és bérmentve biztosítjuk nektek a

0: Ez itt továbbra is a Reggeli Plusz, jó reggelt, és ugyanilyen rádiózás is kívánok mindenkinek. Hamarosan 7:30 van, így érkeznek is lassan a Plusz FM hírei. Petr Anitától megtudhatjuk majd azt is, hogy milyen a vízállás jelenleg a Körösök vízgyűjtő medencéjében.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb.
3: Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköböl kúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások.
1: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műveivel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Drágán vett gázzal töltik fel a hazai tározókat, ami igencsak megemeli majd télen a fűtésszámlát. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a tagállamok között. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej per megawattórára emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja. Miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta a megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra, az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározók telítettsége 68,5%-os. Ez több mint 10%-kal marad el az egy évvel korábbi szinttől. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás miatt, és több településen is akadozik a vízszolgáltatás. Jelenleg Párciumban van a legnagyobb vízhiány az országban, de Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani hőség csak felerősíti azt az évek óta tartó folyamatot, hogy az altalajban is drasztikusan csökken a vízszint. Pásztor szerint ezt a vízhiányt erősítette fel a felszíni vizek eltűnése a mostani aszályos időszakban. A szakember úgy látja, hogy az elmúlt években folyamatosan összeadódott a vízhiány, mostanra pedig a Körösök medencéjéből egy év esőmennyisége hiányzik. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a 27 tagállam között. A 16 és 74 év közötti romániai lakosok kevesebb, mint egyharmada rendelkezik az internet tudatos és biztonságos használatához szükséges alapvető digitális készségekkel. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy az ország az internet hozzáférés terén jelentős előrelépést ért el az elmúlt években. A világhálóra kapcsolódó romániai háztartások aránya elérte a 95%-ot. Románia az állandó vezetékes internetes infrastruktúra terén az uniós élmezőnyhöz tartozik, az alacsony digitális készségek, valamint a korszerű technológiák vállalati alkalmazásának hiányosságai ugyanakkor hátráltatják az ország versenyképességét.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Többnyire tiszta lesz az égbolt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően csapadékra nem kell számítani, nyárias hőfokokra viszont továbbra is. Igaz, jelenleg csak 18 fok környékén van a hőmérséklet, a napi maximum várhatóan olyan 29 fok körül alakul majd a délután folyamán, enyhébb légmozgás mellett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát a forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében, a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárút. Jó utat mindenkinek!
5: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Hát folytatódjon akkor a Reggeli Plusz a legjobb zenékkel, és persze a mai témával kapcsolatban érkezett hozzászólásaitokkal. De ha legjobb zenék, akkor Leoni és Callum Scott közös újdonsága sem maradhat el. Érkezik a Stay.
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Jókor kívánok, könnyű ébredést minden Váradinak, én Hosszú Sanyi vagyok, ti pedig a Reggeli Pluszt hallgatjátok, de ha már hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ehhez adok most elérhetőségeket, a telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket is, persze az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája. Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek, míg egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette, már az érintő kijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődésen mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt csábító alternatívája lett. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy szeretitek laptop vagy tablet? Na, várom akkor a hozzászólásokat a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is véleményt nyilváníthattok. Én pedig adom cserébe most is a legjobb zenéket.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

0: Szép nagyvárat, 7 óra 48 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valaki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek melyik az ideálisabb egy középiskolásnak, egyetemistának, a laptop vagy a tablet. Bodán Anna Mária véleménye az, hogy a tablet, míg Szász Roland a laptopra szavaz mindig, bár van akinek a keze jobban rááll a tabletre, de hiába modernizálódik az eszköz, ha a tartalma őskori, modernizálni a tanügyben kell, meg minden egyéb téren, ami az országhoz tartozik. Aztán Magyar János is kommentelt, jó lenne már az ifjúságot inkább a testedzés felé terelni, mert a kütyükhöz már nagyon értenek, de fizikailag óvodás szinten vannak. Azért szüntették be a sorkatonaságot, mert 10 fiatal fiúból 9 alkalmatlan a fizikai próbatételre. A lányok ellenben sokkal jobbak. Nem kell reklámozni az újdonságokat a számítástechnika terén, azzal már minden fiatal zseniálisan bánik, azon kívül nulla. Aztán Molnár Dudi, a könyvre szavaz, olvassanak, tanuljanak, legyen szókincsük, totális analfabéta társadalom, csak a képernyőt tudják nyomkodni. Aztán Tallód Zsuzsa is írt, nem igazán akarok most sokat írni erről, az én gyerekeim abban az időben nem használtak ennyire modern kütyüket, úgyhogy most nem tudom, mi a divat, de még mindig amondó vagyok, az ész a fontos, nem a haj, tablet, laptop, hiába van az utolsó kettő, ha az első hiányzik. Aztán Gáspár Milán is kommentelt, hát diákként úgy vagyok vele, hogy elsősorban a telefont használom olvasásra, persze jobb élmény a könyv, mert mégiscsak megvan az az érzés, hogy fizikailag ott tartom a kezembe, ha tehetem is egy fontos könyv, ami hosszú távon is hasznos, megrendelem, viszont az elérhető és az adott feladathoz releváns tudáshalmaz legnagyobb része nem ilyen, az interneten pedig elég sok minden gyorsan felelhető, csak jól és jó helyen kell keresni. Persze ebben még tud segíteni a mesterséges intelligencia is, csak azt is jól kell tudni használni. Bizony sokszor konzultáltam én is a ChatGPT-vel, amúgy meg ha valamit el kell készíteni, akkor marad a jó öreg asztali számítógép, mert persze szoktam lapra is jegyzetelni, hogy aztán üljek felette a gondolataimmal. Jó fárasztó és lassú, de hatékony. Aztán valahova elszórom a lakásba, amikor már megértem, amit akarok. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak én köszönök el hajnalig. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet, többek között Szegedi Máriát is fogjátok mindjárt hallani, valamint Kesselyű Tomi is jó szakáshoz híven jelentkezik majd 15 órától, este pedig természetesen befut a zenevonat, én pedig köszönöm a sok-sok üzenetet is, hogy velem tartottatok. Az elmúlt két órában amúgy hosszus annyit hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz megint reggeli plusz, jusson majd eszetekbe, hogy már 6 óra után pár perccel kezdek. Bizony váradon a helyzet változatlan, úgyhogy tartsatok velem pénteken is, hangolódjunk együtt a hétvégére, de addig is vigyázzatok magatokra, szép napot és jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Újítsd fel fürdőszobádat a Brikóval! Szeptember 2-ig 25%-os kedvezménnyel az Onega Hidromasszázs zuhanykabinára mindössze 1349 lej. Valamint 40%-os kedvezménnyel a kerek porcelán mosdókagylóára csak 244 lej 90 bani. Még nagyobb kényelemért válaszd a Brico szerelési szolgáltatását is!
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-ig az 500 g-os Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32 lej 99 bani, valamint az A4-es fénymásolópapír 80 g-os 500 íves csomagban mindössze 15 lej 99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyváradon az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Drágán vett gázzal töltik fel a hazai tározókat, ami igencsak megemeli majd télen a fűtésszámlát. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a tagállamok között. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej per megawattórára emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja. Miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta a megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra, az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározók telítettsége 68,5%-os. Ez több mint 10%-kal marad el az egy évvel korábbi szinttől. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás miatt, és több településen is akadozik a vízszolgáltatás. Jelenleg Párciumban van a legnagyobb vízhiány az országban, de Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani hőség csak felerősíti azt az évek óta tartó folyamatot, hogy az altalajban is drasztikusan csökken a vízszint. Pásztor szerint ezt a vízhiányt erősítette fel a felszíni vizek eltűnése a mostani aszályos időszakban. A szakember úgy látja, hogy az elmúlt években folyamatosan összeadódott a vízhiány, mostanra pedig a Körösök medencéjéből egy év eső mennyisége hiányzik. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a 27 tagállam között. A 16 és 74 év közötti romániai lakosok kevesebb, mint egyharmada rendelkezik az internet tudatos és biztonságos használatához szükséges alapvető digitális készségekkel. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy az ország az internet hozzáférés terén jelentős előrelépést ért el az elmúlt években. A világhálóra kapcsolódó romániai háztartások aránya elérte a 95%-ot. Románia az állandó vezetékes internetes infrastruktúra terén az uniós élmezőnyhöz tartozik, az alacsony digitális készségek, valamint a korszerű technológiák vállalati alkalmazásának hiányosságai ugyanakkor hátráltatják az ország versenyképességét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 30 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd, sőt, pénteken 32, szombaton pedig akár 33 Celsius fokig is felkúszhatnak a hőmérők higanyszálai. Csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki, tehát a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámáre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: 8 óra múlt pár perccel, jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, mert benne is vagyunk a csütörtök délelőtti pluszban. 2026. augusztus 27-e, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Déli 12 óráig elkísérlek benneteket itt az éterben helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne, csak bátran, most pedig hozom is a folytatást. Itt van a Lost Frequencies és a The Feeling című slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek, legyen csoda szép naputok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Az elmúlt hetekben pluszosok több bejelentés is érkezett a nagyváradi önkormányzathoz meghibásodott jelszűlámpák miatt. Az autósok több kereszteződésben is problémákat tapasztaltak, emellett a főútvonalakon a jelzőlámpák összehangolásának hiányára is panaszkodtak. Sebastian Márk és a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója szerint ezek egyedi meghibásodások, amelyeket folyamatosan javítanak. 2025-ben kezdődött korszerűsítés során a régi berendezések egy részét kicserélték, tavaly például 60 jelzőlámpa lencsét. A jelzőlámpák összehangolása azonban még folyamatban van. Az új rendszer a forgalmi adatokat gyűjti, ezek alapján pedig kialakítják az úgynevezett zöld hullámot. Ez azt jelenti, hogy a lámpákat úgy hangolják össze, hogy az adott útvonalon megfelelő sebességgel haladva az autósok egymás után több kereszteződésnél is zöldet kapjanak, így kevesebbet kelljen megállniuk. A rendszer beállításához szükséges adatokat várhatóan szeptembertől gyűjtik, amikor az iskolakezdés miatt ismét nagyobb lesz a forgalom. Az új rendszer kamerák és radarok segítségével figyeli majd tehát a forgalmat, és a forgalom nagyságához igazítja a zöldjelzések időtartamát. Később az optimális útvonalakat és a várható menetidőt is kiszámítja. Ezeket pedig három elektronikus kijelzőn jelenítik meg.

Augusztus 31 és szeptember 11-e között ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól. Ez az idei harmadik ilyen kampány, az utolsót ősszel szervezik meg. Ezt állítják többek között a régi matracokat, cécerelt bútorokat, mosdó és WC-kagylókat, zuhanykabinokat üveg nélkül, parkettát, lambériát, fűtőtesteket, szőnyegeket és ablakkereteket üveg nélkül. A veszélyes hulladékok közül például festékeket, oldószereket, rovarirtókat, ragasztókat, elemeket és hordozható akkumulátorokat is átvesznek. Elektromos háztartási gépeket és más elektromos hulladékokat ezúttal nem gyűjtenek. A hulladékot a háztartási személytől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0751 306 526-os telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A telefonban meg kell adni a hulladék típusát és mennyiségét, majd értesítik a lakost a begyűjtés időpontjáról. A hulladékot csak ekkor kell a ház vagy tömbház elé kihelyezni. Aki pedig nem tudja megvárni a kampányt, a Turzó Sándor vagy az Uzinellor utcai szelektív hulladékgyűjtőközpontba is elszállíthatja a hulladékot. A leadás ingyenes, személyigazolvány felmutatásával. Augusztus 31 és szeptember 11-e között tett pluszosok ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT, a vele szerződésben álló nagyváros.

0: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, már is fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz első órájában. A folytatásban érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, ezeket a mai nap folyamán Petró Anita kolléganőm szállítja nekünk. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legszuperebb slágereivel. Mindenképp tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Bulizni vágyunk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhat.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális fosfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet a tampályás megmérettetés. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ro-nak. Egyre több palackozott vizet iszunk, egyre drágábban. Romániában a másfél literes víz átlagára nagyobb, mint Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Gyökeres változások előtt áll a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetéstechnikai ismereteikről. A rutin vizsga részeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos park, valamint szűk helyen történő megfordulást és búják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A szigorítást a közlekedésbiztonsági szakértők is határozottan támogatják. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ro-nak. Augusztus 20-án azonban még 428 polgármesteri hivatal hiányzott a platformról, és egyelőre nem tudni, közülük hányan csatlakoztak időben. A mulasztásnak ára lehet, az érintett önkormányzatoktól ugyanis bizonyos állami forrásokat is megvonhatnak. A Románia digitalizációjáért hatóságnak először ellenőriznie kell, mely önkormányzatok maradtak ki a rendszerből, majd értesíti az illetékes regionális vagy megyei pénzügyi igazgatóságokat. Ezután függeszthetik fel a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek, valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozását szolgáló állami pénzek folyósítását. Mintegy 70%-kal nőtt a palackozott víz hazai piaca az elmúlt 5 évben, írja az IR-ról Financier. Az Euromonitor piackutató cég adatai szerint 2020-ban 3,2 milliárd lejt költöttünk ilyen termékekre, 2022-ben már 4 milliárdot, 2025-ben pedig 5,4 milliárdot. Az évtized elején 1 liter palackozott víz átlagban 1,5 lejbe került, míg tavaly már 2,1 lejbe. Ha egy család naponta 6 liter vizet iszik meg, akkor ez havi 63 lejes, éves szinten 750 lejes többletkiadást jelent. Az országban 2000-nél is több ásványvízforrás van, jelentős részük Székelyföldön, ezek többsége szénsavas. Az éves hazai palackozási kapacitás 3 milliárd liter körül van. A kiskereskedelmi eladások alapján a legnépszerűbb romániai ásványvizek a Borsec, az Aqua Carpatica, a Dorna és a Perla Hargitay.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 30 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd, sőt, pénteken 32, szombaton pedig akár 33 Celsius fokig is felkúszhatnak a hőmérők higanyszálai. Csapadék nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki, tehát a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámárre út felől Szatmárnémeti irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hétfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
6: És most vissza a zenéhez.
8: Sam Fender és Olivia Dean tavalyi közösségével folytatjuk a csütörtök délelőtöt. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
6: Slágerek magyar

Rendesen felfüggesztette az urbanisztikai dokumentumok kiadását és feldolgozását a nagyváradi polgármesteri hivatal. A Városháza szerint erre az új területrendezési, urbanisztikai és építési törvénykönyv hatályba lépése miatt van szükség. A 2026. augusztus 10-én elfogadott 169-es számú törvény jelentős változásokat hozza az urbanisztikai ügyintézésben, ezért frissíteni kell a formanyomtatványokat és a hivatal belső munka folyamatait is. Az ügyintézés pedig csak azt követően indulhat újra, hogy a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium eljuttatja az önkormányzatokhoz az új eljárásokhoz szükséges nyomtatványokat, és ezeket Nagyváradon is bevezetik. Egyelőre nem tudni, mikor lesznek elérhetőek az új formanyomtatványok, így a felfüggesztés időtartama sem ismert. A Városháza közlése szerint az ügyintézés újraindításáról külön tájékoztatják majd a lakosságot.

a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi aktualitásokkal, helyi információkkal látunk el benneteket. Újabb hosszabbítást jelentett be a nagyváradi hőszolgáltató pluszosok a belváros egy részét érintő melegvízszolgáltatás szüneteltetésében. A korábban augusztus 21-ére ígért helyreállítást most augusztus 28-ára halasztották. A zöld fal, tehát a Vasszil Alekszandri utcai távhővezetéken zajló munkálatok során újabb hibákat találtak, amelyek elhárítása további javításokat igényel. A munkálatok a Zöld fa utca, a Nagyvásártér, a Szent László tér és a Kapucinus, azaz a Traján Mosolyi utca környékén található hőközpontok fogyasztóit érintik. A melegvízszolgáltatás várhatóan tehát augusztus 28-án pénteken áll helyre. Az érintettek a 0800 070 800-as ingyenes telefonszámon, illetve a 0259 467 577-es vonalon érdeklődhetnek. Kitartás!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Harcosok, hamarosan 9 óra, ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Petru Anitának adom át a mikrofont hamarosan. Előtte jó, ha tudjátok a bankkérdésetek, információtok, déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. Ha sebességmérés, torlódást vagy esetleg útlezárást észleltek az utakon, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22-22-es telefonszámunkra, és már is mutatom egy kis ízelítőként, hogy mivel indítjuk a következő órát. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
8: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet a tampályás megmérettetés. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ru-nak. Egyre több palackozott vizet iszunk, egyre drágábban. Romániában a 1,5 literes víz átlagára nagyobb, mint Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Gyökeres változások előtt áll a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetés technikai ismereteikről. A rutin vizsga részeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos park, valamint szűk helyen történő megfordulást és bóják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A szigorítást a közlekedésbiztonsági szakértők is határozottan támogatják. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ru-nak. Augusztus 20-án azonban még 428 polgármesteri hivatal hiányzott a platformról, és egyelőre nem tudni, közülük hányan csatlakoztak időben. A mulasztásnak ára lehet, az érintett önkormányzatoktól ugyanis bizonyos állami forrásokat is megvonhatnak. A Románia digitalizációjáért hatóságnak először ellenőriznie kell, mely önkormányzatok maradtak ki a rendszerből, majd értesíti az illetékes regionális vagy megyei pénzt. pénzügyi igazgatóságokat. Ezután függeszthetik fel a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek, valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozását szolgáló állami pénzek folyósítását. Mintegy 70%-kal nőtt a palackozott víz hazai piaca az elmúlt 5 évben, írja az IAROL Financiér. Az Euromonitor piackutató cég adatai szerint 2020-ban 3,2 milliárd lejt költöttünk ilyen termékekre, 2022-ben már 4 milliárdot, 2025-ben pedig 5,4 milliárdot. Az évtized elején 1 liter palackozott víz átlagban 1,5 lejbe került, míg tavaly már 2,1 lejbe. Ha egy család naponta 6 liter vizet iszik meg, akkor ez havi 63 lejes, éves szinten 750 lejes többletkiadást jelent. Az országban 2000-nél is több ásványvízforrás van, jelentős részük Székelyföldön, ezek többsége szénsavas. Az éves hazai palackozási kapacitás 3 milliárd liter körül van. A kiskereskedelmi eladások alapján a legnépszerűbb romániai ásványvizek a Borsec, az Aqua Carpatica, a Dorna és a Perla Hargitay.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 30 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd, sőt, pénteken 32, szombaton pedig akár 33 Celsius fokig is felkúszhatnak a hőmérők higanyszálai. Csapadék nem várható.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Stefáncselmári Sugár út Berzei és Szent László utcán közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmári Sugár útra. És azt is jó, ha tudjátok, hogy szeptember 4-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki, azaz a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. augusztus 27-e csütörtök, a 89,6-on pedig folytatjuk a délelőtti pluszt. 9 óra múlt pár perccel, a mikrofonnál pedig Szegedi Máriát halljátok. Ma a Gáspárokat és a Cézárokat köszöntjük névnevük alkalmából, és persze születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket sokáig. Itt a továbbiakban szót ejtünk arról, hogy továbbra is pusztítanak a tartó tüzek Biharban, és arról, hogy augusztus 31 és szeptember 7-e között több nagyváradi utcafaszon is ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Érkezzem a részletekkel, mindenképp tartsatok velem, most viszont robogunk tovább a legszuperebb dalokkal, ezúttal Alex Warren sláger érkezik. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Több nagyváradi útszakaszon is ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a következő napokban, pluszosok a folyamatban lévő út és híd építési munkálatok miatt. Augusztus 31 és szeptember 7-e között teljesen lezárják a Kodrillor utcát. A korlátozás mind a Fögriei és az Ekaterina Teodorói utcák kereszteződésénél található körforgalom, mind a Nymfe Aquapark közelében lévő körforgalom felől érvényes lesz. Az Aquapark parkolóját és a Dinamo sporttelepet ugyanakkor a munkálatok idején is meg lehet majd közelíteni. A lezárásra azért van szükség, mert elbontják a vasúti felüljáró meglévő hídfűit. Emellett szeptember 1 és 11-e között az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton is ideiglenes forgalmi korlátozásokra kell számítani. A munkálatok előrehaladásától függően az útszakaszt időszakosan teljesen lezárhatják. A korlátozásokra a DN79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű találkozásánál a repülőtér térségében épülő felüljárók munkálatainak befejezése miatt van szükség. A polgármesteri hivatal arra kéri a gépkocsi vezetőket, hogy figyeljék és tartsák be az ideiglenes közúti jelzéseket, valamint fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkálatok által érintett útszakaszokon.

Nagyváradiak, környékbeliek továbbra is pusztítanak a tarló tüzek viharban. A tartós hőség és a kevés csapadék miatt gyorsan kiszárad a növényzet, ezért egyre nagyobb a tűzesetek veszélye Bihar megyében. A tűzoltóknak az elmúlt időszakban több településen, valamint legelőkön és erdős területeken is be kellett avatkozniuk. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a száraz növényzetben a lángok a szél miatt rövid idő alatt nagy területre átterjedhetnek, és akár erdőket, gazdaságokat is veszélyeztethetnek. A tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák meg a száraz növényzetet, és ne dobjanak el cigarettacsikket vagy más gyújtóforrást füves száraz területeken. Egy kisebb tűz is akár több 10 hektárnyi területet elpusztíthat. Legyünk óvatosak, vigyázzunk magunkra.

0: 9 óra múlt 27 perccel Nagyváradiak környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt. A csütörtök délelőtti plusz második órájában a stafétát Petro Anita kolléganőm veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy szigorodik a gépjárművezetői vizsga, ugyanis visszatérhet a tanpályás megmérettetés. Érkezik Anita a részletekkel, tartsatok velünk, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legklasszabb slágerével várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb.
3: Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköbölk úton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Az élet halad, a biztonság tartson vele! Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica? Ebben is segítek. Keresd Hegyköz Kovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer, 2 perc az ajánlat, és már is egy gondol kevesebb.
5: Hello, hello, ki van vonalban?
6: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet a tanpályás megmérettetés. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ru-nak. Egyre több palackozott vizet iszunk, egyre drágábban. Romániában a másfél literes víz átlagára nagyobb, mint Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Gyökeres változások előtt áll a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetés technikai ismereteikről. A rutin vizsgarészeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos park, valamint szűk helyen történő megfordulást és bóják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A szigorítást a közlekedésbiztonsági szakértők is határozottan támogatják. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ru-nak. Augusztus 20-án azonban még 428 polgármesteri hivatal hiányzott a platformról, és egyelőre nem tudni, közülük hányan csatlakoztak időben. A mulasztásnak ára lehet, az érintett önkormányzatoktól ugyanis bizonyos állami forrásokat is megvonhatnak. A Románia digitalizációjáért hatóságnak először ellenőriznie kell, mely önkormányzatok maradtak ki a rendszerből, majd értesíti az illetékes regionális vagy megyei pénzügyi igazgatóságokat. Ezután függeszthetik fel a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek, valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozását szolgáló állami pénzek folyósítását. Mintegy 70%-kal nőtt a palackozott víz hazai piaca az elmúlt 5 évben, írja az Yarol Financiér. Az Euromonitor piackutató cég adatai szerint 2020-ban 3,2 milliárd lejt költöttünk ilyen termékekre, 2022-ben már 4 milliárdot, 2025-ben pedig 5,4 milliárdot. Az évtized elején 1 liter palackozott víz átlagban 1,5 lejbe került, míg tavaly már 2,1 lejbe. Ha egy család naponta 6 liter vizet iszik meg, akkor ez havi 63 lejes, éves szinten 750 lejes többletkiadást jelent. Az országban 2000-nél is több ásványvízforrás van, jelentős részük Székelyföldön, ezek többsége szénsavas. Az éves hazai palackozási kapacitás 3 milliárd liter körül van. A kiskereskedelmi eladások alapján a legnépszerűbb romániai ásványvizek a Borsec, az Aqua Carpatica, a Dorna és a Perla Hargitay.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 30 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd, sőt, pénteken 32, szombaton pedig akár 33 Celsius fokig is felkúszhatnak a hőmérők higanyszálai. Csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tátha Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámerre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hétfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ray, New Year is My Husband című slágerével folytatjuk a csütörtök délerőtöt nagyváradiak környékbeliek. A munkából hallgattok bennünket, kitartást, jó munkát kívánok és kellemes rádiózást!

Hosszas oka a nagyváradi polgármesteri hivatal közösségi kertek kialakítására keres olyan tömházlakó közösségeket, amelyek vállalnák a területek gondozását. A felhívás néhány nap alatt mintegy 450 hozzászólást eredményezett, és számos lakótulajdonosításolás konkrét helyszín megjelölésével jelezte a csatlakozási szándékát. A Városháza a legnagyobb érdeklődést mutató negyedekben olyan 500-1000 négyzetméteres, napos és könnyen megközelíthető területeket keresne, amelyek alkalmasak lehetnek a közösségi kert kialakítására. A helyszín kiválasztását és alkalmasságának ellenőrzését az önkormányzat vállalja, sőt a kialakítás költségeit szintén a város fedezni. Előkészítenék a területet, kialakítanák a magaságyásokat, az öntözőrendszert, a sétányokat és a közösségi teret, valamint komposztálót, tájékoztató táblát, növényeket és gyümölcsfákat is biztosítanának. A kertekben zöldségeket, fűszer és gyógynövényeket, illetve virágokat termeszthetnének a környék lakói. A kialakítás után viszont nekik kellene gondoskodniuk a növényekről, cserébe a termést is ők használhatnák fel. A kezdeményezés iránt érdeklődő lakóközösségek jelenleg a polgármesteri hivatal Facebook bejegyzése alatt jelentkezhetnek a társulás nevének, címének és városrészének megadásával. A nagy érdeklődés mellett több gyakorlati kérdés is felmerült azonban. A hozzászólók elsősorban attól tartanak, hogy illetéktelenek leszedik a termést, illetve vita alakulhat ki a munkamegosztásról. Az öntözés, a fenntartás és a kertek védelme szintén visszatérő téma volt. Többen arra is emlékeztettek, hogy a tömbházak körüli kertészkedés nem teljesen új Nagyváradon. Évtizedekkel ezelőtt több lakónegyedben is műveltek kisebb kerteket, a bolgárkertészet hagyománya pedig szintén hosszú múltra tekint vissza a városban.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

már kezdik leszerelni az állványzatot a nagyváradi Szent László templomról, ami azt jelzi, hogy hamarosan befejeződik a felújítás, s várhatóan szeptember 20-án meg is ágyják a megújult templomot. A felújítás egyik legfontosabb része a belső tér eredeti díszítő festésének helyreállítása volt. A templomot korábban egyszerű sárga festés borította, amelynek elkészítésekor az eredeti ornamentikát leverték. A mennyezeten azonban három eredeti festett részlet fennmaradt. Ezek, valamint a korabeli fényképek alapján rekonstruálták az egykori díszítő festést. A felújítás során mindenben igyekeztek a történeti állapotot követni, így a templom külső színét is az eredeti állapot alapján állították helyre. A műemléki előírások is azt követelik meg, hogy amennyiben lehetséges, az eredeti színeket kutassák fel és kövessék. A teljes felújítás során korszerűsítették a templom gépészeti és technikai felszereltségét is, például padlófűtést építettek be, megújult a hangosítás és a világítás. A tető korábbi festett bádok borítása helyett rézlemez került az épületre, a torony sisakot pedig a megfelelő díszítő elemekkel együtt újították fel.

0: Legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, pluszosok, arra kérlek benneteket, ha sebességmérés, torlódást, vagy esetleg útlezárást észleltek, bátran hívjatok, 0359 17 22 22 ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, déli 12 óráig engem elértek. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. Petru Anita kolléganőm már érkezik, és a bennünket leginkább érintő hírekkel. A következő órát pedig ezzel a szupersleggerrel indítjuk. Mutatom!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni vágyunk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Drágán vett gázzal töltik fel a hazai tározókat, ami igencsak megemeli majd télen a fűtésszámlát. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a tagállamok között. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej per megawattórára emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja. Miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta a megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra, az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározók telítettsége 68,5%-os. Ez több mint 10%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás miatt, és több településen is akadozik a vízszolgáltatás. Jelenleg Párciumban van a legnagyobb vízhiány az országban, de Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani hőség csak felerősíti azt az évek óta tartó folyamatot, hogy az altalajban is drasztikusan csökken a vízszint. Pásztor szerint ezt a vízhiányt erősítette fel a felszíni vizek eltűnése a mostani aszályos időszakban. A szakember úgy látja, hogy az elmúlt években folyamatosan összeadódott a vízhiány, mostanra pedig a Körösök medencéjéből egy év esőmennyisége hiányzik. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a 27 tagállam között. A 16 és 74 év közötti romániai lakosok kevesebb mint egyharmada rendelkezik az internet tudatos és biztonságos használatához szükséges alapvető digitális készségekkel. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy az ország az internet hozzáférés terén jelentős előrelépést ért el az elmúlt években. A világhálóra kapcsolódó romániai háztartás aránya elérte a 95%-ot. Románia az állandó vezetékes internetes infrastruktúra terén az uniós élmezőnyhöz tartozik, az alacsony digitális készségek, valamint a korszerű technológiák vállalati alkalmazásának hiányosságai ugyanakkor hátráltatják az ország versenyképességét.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 30 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd, sőt, pénteken 32, szombaton pedig akár 33 Celsius fokig is felkúszhatnak a hőmérők higanyszálai. Csapadék nem várható.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás van érvényben a nagyváradi Kröngöly utcán, az ott található vasúti felüljárón végzett munkálatok miatt. Lezárták a közúti forgalmat az Uzinelor utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngöly utcában nem tudtok most behajtani. A korlátozások idején a nagyváradi körgyűrű vagy a Borsi út felé kerülve tudtok az Uzinelor utcáról Biharpüspökibe eljutni. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: 10 óra múlt 3 perccel nagyváradi, a környékbeliek, ti pedig továbbra is a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. A mikrofonnál Szegedi Mária. Szeretettel köszönöm. köszöntelek benneteket, déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. Ha bármilyen kérdésetek vagy információtok van, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Ma a Gáspárokat és a Cézárokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Ölelés mindenkinek, és küldöm is a legszuperebb slágereket. Kezdésnek már itt is van Gracie Abrams 2024-es That's So True című slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz

Lásslágerek, és helyi aktualitások. Pluszosok évvégére megújulhat a Várzsánc parkja. A nagyváradi Várzsánc parkjának korszerűsítése mintegy 45%-ban elkészült. Az önkormányzat szerint a munkálatok évvégére befejeződhetnek. Jelenleg a sétányok kialakításán és a közműhálózatok áthelyezésén dolgoznak. A 17,7 millió lejes beruházás több mint 65 ezer négyzetméternyi zöld területet érint. A parkban új futópálya, kibővített játszótér, foodtruckoknak szánt terület és színpad is készül. Emellett padokat, ivókutakat és illemhelyeket is telepítenek. A munkálatok a tervezetnél később, 2026 márciusában kezdődtek, többek között egy óvás és a korábban tervezett rendezvények miatt. Évvégére tehát megújulhat a Várzsánc parkja, pluszosok.

Space. Itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. 2027 tavaszán kezdődhet az új Nagyváradi stadion építése. A Nagyváradi helyi tanács egyhangulag jóváhagyta az új labdarúgó stadion megvalósításának elindítását. Az önkormányzat saját forrásból már 2027 tavaszán elkezdeni az építkezést. Florin Birte polgármester szerint a tervezési és kivitelezési szerződés aláírása hamarosan megtörténhet, miután lezárultak a közbeszerzési eljárások és a jogi viták. A kormány döntése értelmében az állami finanszírozás 2028-tól indulhat, addig a város biztosítja a beruházás 25%-át. A tervek elkészítése várhatóan 6 hónapot vesz igénybe, így az építkezés március végén vagy április elején kezdődhet.

0: 10 óra 26 perc a Nagyváradi, a környékbeliek, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt a csütörtök délelőtti plusz harmadik órájában. A stafétát Petró Anita kolléganőm veszi át, aki a bennünket leginkább érintő hírekkel érkezik. Például azzal, hogy szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet ugyanis a tanpályás megmérettetés. Érkezik Anita a részletekkel. Én pedig a hírek után szuperslágerekkel várlak vissza benneteket, úgyhogy mindenképp érdemes velünk tartani.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 g-os Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásoló papír 80 g-os 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haverománia. A változás velünk kezdődik.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet a tanpályás megmérettetés. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ro-nak. Egyre több palackozott vizet iszunk, egyre drágábban. Romániában a másfél literes víz átlagára nagyobb, mint Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Gyökeres változások előtt áll a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetés technikai ismereteikről. A rutin vizsga részeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos park, valamint szűkhelyen történő megfordulást és bóják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A szigorítást a közlekedésbiztonsági szakértők is határozottan támogatják. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ro-nak. Augusztus 20-án azonban még 428 polgármesteri hivatal hiányzott a platformról, és egyelőre nem tudni, közülük hányan csatlakoztak időben. A mulasztásnak ára lehet, az érintett önkormányzatoktól ugyanis bizonyos állami forrásokat is megvonhatnak. A Románia digitalizációjáért hatóságnak először ellenőriznie kell, mely önkormányzatok maradtak ki a rendszerből, majd értesíti az illetékes regionális vagy megyei pénzügyi igazgatóságokat. Ezután függeszthetik fel a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek, valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozását szolgáló állami pénzek folyósítását. Mintegy 70%-kal nőtt a palackozott víz hazai piaca az elmúlt 5 évben, írja az IAROL Financiár. Az Euromonitor piackutató cég adatai szerint 2020-ban 3,2 milliárd lejt költöttünk ilyen termékekre, 2022-ben már 4 milliárdot, 2025-ben pedig 5,4 milliárdot. Az évtized elején 1 liter palackozott víz átlagban 1,5 lejbe került, míg tavaly már 2,1 lejbe. Ha egy család naponta 6 liter vizet iszik meg, akkor ez havi 63 lejes, éves szinten 750 lejes többletkiadást jelent. Az országban 2000-nél is több ásványvízforrás van, jelentős részük Székelyföldön, ezek többsége szénsavas. Az éves hazai palackozási kapacitás 3 milliárd liter körül van. A kiskereskedelmi eladások alapján a legnépszerűbb romániai ásványvizek a Borsec, az Aqua Carpatica, a Dorna és a Perla Hargitay.
4: És most vissza a zenéhez!
0: Sergio Mendez és a The Black Eyed Peas 2006-os közösével folytatjuk a csütörtök délelőtöt. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!
4: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

0: hírek és helyi információk itt 89,6-on. Pluszosok a nagyváradi centenáriumi híd és a Decebel híd közötti szakaszon megtisztítják a sebeskörös medrét a túlzottan elszaporodott vízi növényzettől. A munkálatokra az alacsony vízállás miatt van szükség, amely kedvez a növényzet gyors terjedésének. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint az alacsony vízszint miatt a folyóvizek könnyebben felmelegszik, ez pedig elősegíti a vízi növények elszaporodását. A sűrű növényzete miatt egyre nagyobb területeket foglal el, és lassítja a folyó természetes vízáramlását, helyenként pedig már akadályozza is a víz szabad folyását. A beavatkozás során a folyómederben található elszaporodott növényzetet távolítják el, a munkálatok pedig várhatóan mintegy két hétig tartanak, és kizárólag a centenáriumi és a Decebel híd közötti szakaszt érintik. A vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani beavatkozás országos szinten is különlegesnek számít.
1: Három, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

Figyelemállás keresők, a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat bennünket arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 772 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 470. Többek között adatbázis kezelőt, épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, szakácsot, szakácssegédet, péket, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, pénztárost, cukrászt, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, takarítót, profi labdarúgót, szakmérnököket, állatgondozót, konyhai dolgozót, kereskedelmi dolgozót, áramozgatót, autószerelőt, pincért, pizzakészítőt, titkárnőt, eladót, inasokat, kőművest és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvánia út 2 szám alatt. Telefonszámuk pedig 0259 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek!

Hamarosan 11 óra Nagyváradi, a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy zárjuk a csütörtök délelőtti plusz harmadik óráját. A folytatásban itt van Petró Anita kolléganőm a bennünket leginkább érintő hírekkel, egy rövid reklámot követően fogadjátok őt nagy szeretettel. De még mielőtt átadom neki a mikrofont, ti jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, bátran lehet engem hívni, déli 12 óráig elértek a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra, és megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is, mindenképp kövessetek be bennünket, és természetesen itt is üzenhettek. Most pedig mutatom, hogy mivel indít.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Vártad a szezonvégi leárazásokat, hogy átrendezd a kertedet? Megjöttek! A Brikónál akár 75% kedvezményt is kaphatsz a kerti árucikkekre szeptember 2-áig. Gyere az üzletbe, vagy lép be az alkalmazásba, és válasz kerti butrot, napernyőt, hintát, vagy kiegészítőket. Hosszabbítsd meg a nyaralásod a kertben a Brikó ajánlataival.
3: Te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság, telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nőtt a teljes járulék fizetési idő, miközben a nyugdíjreform fokozatosan egységesítette a nőkre és a férfiakra vonatkozó szabályokat, így 2035-re mindkét nem esetében 65 év lesz a nyugdíjkorhatár, a teljes hozzájárulási idő pedig 35 év. A korhatár előtti nyugdíjba vonulás továbbra is lehetséges, de a legtöbb esetben a nyugdíj összegének csökkentésével jár. A nyugdíjreform egyik legfontosabb sajátossága, hogy a jogosultságot nem kizárólag az határozza meg, mikor szeretne valaki nyugdíjba vonulni, hanem az is, hogy pontosan melyik hónapban és évben született. Emiatt könnyen előfordulhat az, hogy két nő közül, akik ugyanazokban az években dolgoztak együtt és hasonló munkaviszonnyal rendelkeznek, az egyik néhány héttel korábban született, ezért valamivel hamarabb teljesíti a törvényi feltételeket, míg a másiknak még egy hónapot vagy akár ennél is többet kell várnia. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó, a Girteka, írja a Profit.ru gazdasági hírportál. A litván vállalat idén jegyezte be nagyváradi székhelyen romániai leányvállalatát. A hazai piacra történő belépést a fokozott rugalmasság és humán erőforrás iránti igény indokolja, közölte a cégvezetés. A Girtekát 1996-ban alapították Vilniusban, tavaly a járműparkját mintegy 6500 nyerges ontató és 8000 pótkocsi alkotta. A vállalat, melynek portfóliójában olyan üzletfelek szerepel, mint a Nestlé, az IKEA és az Unilever, 2025 májusában írt alá szerződést a Volvo-val 2000 jármű beszerzéséről, ami az év legnagyobb európai megrendelése volt. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adott halásztámadások követik, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazás és egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz: érzelmi nyomásgyakorlást, sürgetést, majd személyes vagy pénzügyi adatok kikérését.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Helyenként felhős marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 30 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján a következő napokban is hasonló értékeket mérhetünk majd, sőt, pénteken 32, szombaton pedig akár 33 Celsius fokig is felkúszhatnak a hőmérők higanyszálai. Csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás van érvényben a Nagyváradi Kröngöli utcán, az ott található vasúti felüljárón végzett munkálatok miatt. Lezárták a közúti forgalmat az Uzinelor utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngöli utcában nem tudtok most behajtani. A korlátozások idején a Nagyváradi körgyűrű vagy a Borsi út felé kerülve tudtok az Uzinelor utcáról Viharpüspökig eljutni. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: 11 óra múlt 4 perccel, hello, Nagyváradi, a környékbeliek, meséljetek nekem, hogy telik a csütörtök délelőtt. Remélem kellemesen. Hívjatok bátran, írjatok üzenetet, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. Déli 12 óráig még itt vagyok veletek, úgyhogy használjátok ki. Ma a Gáspárokat és a Cézárokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket sokáig, és persze születésnaposokat is. A folytatásban pedig már hozom is a legszuperebb slágereket. Kezdésnek itt is van Ereszó és Nate Smith közöse, az Elkép.
7: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várat!

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosak egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani kifinomult, több lépésből álló WhatsApp csalásokkal. Derül ki mindez a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság 2025-ös jelentéséből. A WhatsApp fiókok feltörése tavaly az egyik leggyakrabban jelentett kiberbiztonsági incidens volt. A csalók gyakran banki alkalmazottnak adják ki magukat, állítólagos gyanús tranzakciókra hivatkozva, majd távoli hozzáférés biztosító alkalmazás telepítésére veszik rá áldozataikat. Egyes esetekben hitelfelvételre vagy nagyobb összeg felvételére is rábeszélik őket, majd a pénzt kriptovaluta automatán keresztül utaltatják el. A WhatsApp fiókok eltérítéséhez gyakran az SMS-ben érkező ellenőrző kódot kérik el, vagy egy QR kód beolvasására veszik rá a felhasználót. Ezután az áldozat nevében sürgős pénzkéréseket küldenek az ismerősöknek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy soha ne adjuk ki a WhatsApp ellenőrző kódját, és ne olvassunk be ismeretlen QR kódokat. Érdemes bekapcsolni a két lépcsős hitelesítést, és banki vagy hatósági alkalmazottnak kiadó személy kérésére sem szabad távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepíteni. Ha egy ismerős pénzt kér WhatsAppon, telefonon is ellenőrizzük a kérést, hívjuk fel a személyt. Legyünk tehát óvatosak, pluszosok, egyre több romániai felhasználót próbálnak megkárosítani több lépésből álló WhatsApp csalásokkal.

Jó hírekkel érkeztem, pluszosok! Július 18-ától ismét látogatható a Nagyváradi Városháza tornya, azaz ismét bejárható mind a 4 emelet. Tájékoztatott közleményében bennünket az Oradea Heritage. A mintegy 50 méteres torony első emeletén az óramű található, a második emeletről több mint 33 méter magasról nézhetünk le a városra, a harmadik több mint 40 méter magasan lévő emelet szintjén pedig a hatalmas kalapácsok negyed óránként jelzik az idő múlását. A negyedik, a legfelső emeletről pedig pazarlátvány tárul a városra, sőt a belváros épületeit teleszkóppal is kémlelhetjük. Azt viszont jó, ha figyelembe veszitek, hogy a hely szűkössége miatt a felső királón egyszerre 5 személynél több nem tartózkodhat. A torony 2-től vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Rádiós FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: Keresd Hegyköz Kovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: Újítsd fel fürdőszobádat a Brikóval! Szeptember 2-ig 25%-os kedvezménnyel az Onega Hidromasszázs zuhanykabinára mindössze 1349 lej. Valamint 40%-os kedvezménnyel a kerek porcelán mosdókagylóára csak 244,90 bani. Még nagyobb kényelemért válaszd a Brico szerelési szolgáltatását is.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Morgan Wallen Love Somebody című slágerével folytatjuk a csütörtök délelőtt itt a 89,6-on.
2: Slágerek!

Pluszosok, több meghibásodás miatt szünetel a melegvízszolgáltatás Nagyvárad számos utcáján. A szolgáltatást szerda reggel 8 órakor szakították meg, és a becslések szerint a javítási munkálatokat követően várhatóan szeptember 4-én péntek este 23:30-kor visszaadják. Érintve vannak többek között az Uzinelor, Elia Rogerius, Elia Sulfinei, Kalugarény, Transzilvániai, Traian Lalescu, Mehedinc, Kosminului, Stefan Csemáreút, Cornélió Koposszú, Milkovolui, a Moldovei, a Lákorosú, az Olimpiádei, a Luminicei és az Áron Kotrus utcák lakói. Ez az intézkedés a hőszállító hálózaton történt 4 meghibásodás elhárításához szükséges. További információkat a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon kaphat.

nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pinteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar

0: Rádió környékbeliek, hamarosan déli 12 óra, ez azt jelenti, hogy a csütörtök délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig nekísérlek benneteket helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és szuper slágerekkel. Most átadom a stafétát Petró Anitának, ő érkezik a hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám csatlakozik hozzátok. Este 8 órától pedig berobog a zenevonat. Úgyhogy további jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csoda, szép napotok és jó étvágyat kívánok az ebédhez. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság, telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nőtt a teljes járulék fizetési idő, miközben a nyugdíjreform fokozatosan egységesítette a nőkre és a férfiakra vonatkozó szabályokat, így 2035-re mindkét nem esetében 65 év lesz a nyugdíjkorhatár, a teljes hozzájárulási idő pedig 35 év. A korhatár előtti nyugdíjba vonulás továbbra is lehetséges, de a legtöbb esetben a nyugdíj összegének csökkentésével jár. A nyugdíjreform egyik legfontosabb sajátossága, hogy a jogosultságot nem kizárólag az határozza meg, mikor szeretne valaki nyugdíjba vonulni, hanem az is, hogy pontosan melyik hónapban és évben született. Emiatt könnyen előfordulhat az, hogy két nő közül, akik ugyanazokban az években dolgoztak együtt és hasonló munkaviszonnyal rendelkeznek, az egyik néhány héttel korábban született, ezért valamivel hamarabb teljesíti a törvényi feltételeket, míg a másiknak még egy hónapot vagy akár ennél is többet kell várnia. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó, a Girteka, írja a Profit.ru gazdasági hírportál. A litván vállalat idén jegyezte be nagyváradi székhelyen romániai leányvállalatát. A hazai piacra történő belépést a fokozott rugalmasság és humán erőforrás iránti igény indokolja, közölte a cégvezetés. A Girtekát 1996-ban alapították Vilniusban, tavaly a járműparkját mintegy 6500 nyerges ontató és 8000 pótkocsi alkotta. A vállalat, melynek portfóliójában olyan üzletfelek szerepel, mint a Nestlé, az IKEA és az Unilever, 2025 májusában írt alá szerződést a Volvóval 2000 jármű beszerzéséről, ami az év legnagyobb európai megrendelése volt. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalásztámadások követik, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazása és egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz: érzelmi nyomásgyakorlást, sürgetést, majd személyes vagy pénzügyi adatok kikérését.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb.
2: Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköbölk úton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comteam sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos,
3: van ez a mester. Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek!

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvesek.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság, telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nőtt a teljes járulék fizetési idő, miközben a nyugdíjreform fokozatosan egységesítette a nőkre és a férfiakra vonatkozó szabályokat, így 2035-re mindkét nem esetében 65 év lesz a nyugdíjkorhatár, a teljes hozzájárulási idő pedig 35 év. A korhatár előtti nyugdíjba vonulás továbbra is lehetséges, de a legtöbb esetben a nyugdíj összegének csökkentésével jár. A nyugdíjreform egyik legfontosabb sajátossága, hogy a jogosultságot nem kizárólag az határozza meg, mikor szeretne valaki nyugdíjba vonulni, hanem az is, hogy pontosan melyik hónapban és évben született. Emiatt könnyen előfordulhat az, hogy két nő közül, akik ugyanazokban az években dolgoztak együtt és hasonló munkaviszonnyal rendelkeznek, az egyik néhány héttel korábban született, ezért valamivel hamarabb teljesíti a törvényi feltételeket, míg a másiknak még egy hónapot vagy akár ennél is többet kell várnia. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó, a Girteka, írja a Profit.ru gazdasági hírportál. A litván vállalat idén jegyezte be nagyváradi székhelyen romániai leányvállalatát. A hazai piacra történő belépést a fokozott rugalmasság és humán erőforrás iránti igény indokolja, közölte a cégvezetés. A Girtekát 1996-ban alapították Vilniusban, tavaly a járműparkját mintegy 6500 nyerges vontató és 8000 pótkocsi alkotta. A vállalat, melynek portfóliójában olyan üzletfelek szerepel, mint a Nestlé, az IKEA és az Unilever, 2025 májusában írt alá szerződést a Volvóval 2000 jármű beszerzéséről, ami az év legnagyobb európai megrendelése volt. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalásztámadások követik, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazás és egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz: érzelmi nyomásgyakorlást, sürgetést, majd személyes vagy pénzügyi adatok kikérését.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a

West. Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Drágán vett gázzal töltik fel a hazai tározókat, ami igencsak megemeli majd télen a fűtésszámlát. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a tagállamok között. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej per megawattórára emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja. Miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta a megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra, az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározók telítettsége 68,5%-os. Ez több mint 10%-kal marad el az egy évvel korábbi szinttől. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás miatt, és több településen is akadozik a vízszolgáltatás. Jelenleg Párciumban van a legnagyobb vízhiány az országban, de Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani hőség csak felerősíti azt az évek óta tartó folyamatot, hogy az altalajban is drasztikusan csökken a vízszint. Pásztor szerint ezt a vízhiányt erősítette fel a felszíni vizek eltűnése a mostani aszályos időszakban. A szakember úgy látja, hogy az elmúlt években folyamatosan összeadódott a vízhiány, mostanra pedig a Körösök medencéjéből egy év esőmennyisége hiányzik. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a 27 tagállam között. A 16 és 74 év közötti romániai lakosok kevesebb mint egyharmada rendelkezik az internet tudatos és biztonságos használatához szükséges alapvető digitális készségekkel. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy az ország az internet hozzáférés terén jelentős előrelépést ért el az elmúlt években. A világhálóra kapcsolódó romániai háztartások aránya elérte a 95%-ot. Románia az állandó vezetékes internetes infrastruktúra terén az uniós élmezőnyhöz tartozik, az alacsony digitális készségek, valamint a korszerű technológiák vállalati alkalmazásának hiányosságai ugyanakkor hátráltatják az ország versenyképességét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt. Lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Újítsd fel fürdőszobádat a Brikóval. Szeptember 2-ig 25%-os kedvezménnyel az Onega Hidromasszázs zuhanykabinára mindössze 1349 lej. Valamint 40%-os kedvezménnyel a kerek porcelán mosdókagyló ára csak 244 lej 90 bani. Még nagyobb kényelemért válaszd a Brico szerelési szolgáltatását is.
3: Te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
4: magyar kedvencek nagyváradon.
5: Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Ez a Plus FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Boy, I can see.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet a tampályás megmérettetés. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ru-nak. Egyre több palackozott vizet iszunk, egyre drágábban. Romániában a másfél literes víz átlagára nagyobb, mint Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Gyökeres változások előtt áll a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetés technikai ismereteikről. A rutin vizsga részeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos park, valamint szűk helyen történő megfordulást és búják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A szigorítást a közlekedésbiztonsági szakértők is határozottan támogatják. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ru-nak. Augusztus 20-án azonban még 428 polgármesteri hivatal hiányzott a platformról, és egyelőre nem tudni, közülük hányan csatlakoztak időben. A mulasztásnak ára lehet, az érintett önkormányzatoktól ugyanis bizonyos állami forrásokat is megvonhatnak. A Románia digitalizációjáért hatóságnak először ellenőriznie kell, mely önkormányzatok maradtak ki a rendszerből, majd értesíti az illetékes regionális vagy megyei pénzügyi igazgatóságokat. Ezután függeszthetik fel a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek, valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozását szolgáló állami pénzek folyósítását. Mintegy 70%-kal nőtt a palackozott víz hazai piaca az elmúlt 5 évben, írja az IAROL Financiár. Az Euromonitor piackutató cég adatai szerint 2020-ban 3,2 milliárd lejt költöttünk ilyen termékekre, 2022-ben már 4 milliárdot, 2025-ben pedig 5,4 milliárdot. Az évtized elején 1 liter palackozott víz átlagban 1,5 lejbe került, míg tavaly már 2,1 lejbe. Ha egy család naponta 6 liter vizet iszik meg, akkor ez havi 63 lejes, éves szinten 750 lejes többletkiadást jelent. Az országban 2000-nél is több ásványvízforrás van, jelentős részük Székelyföldön, ezek többsége szénsavas. Az éves hazai palackozási kapacitás 3 milliárd liter körül van. A kiskereskedelmi eladások alapján a legnépszerűbb romániai ásványvizek a Borsec, az Aqua Carpatica, a Dorna és a Perla Hargitay.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No hát szépen telik múlik a hét, már 2026 augusztus 27-e csütörtök, azaz kispéntek van. Haladunk ugye a hétvége, illetve a nyár vége felén, de ez még egy picikét odébb van. Ez viszont a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, ahol indul, startol a Sláger Plusz első órája. A mikrofonnál a stúdióban a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Kessérű Tomi. Reményeim szerint együtt töltjük a következő 4 órát, és unatkozni nem fogunk, erre garanciát merek vállalni. Folyamatosan hozom nektek a fontos helyi aktualitásokat és a témákat. Az első órában arról is szó lesz majd, hogy felfoghatatlan összegre perelik be jelen pillanatban a Metát. Hogy mi történik a háttérben, azt is megpróbáljuk kideríteni. Most pedig indulunk, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Rögtön egy fontos infóval indítjuk a csütörtöki Sláger Pluszt. Ideiglenesen felfüggesztette az urbanisztikai dokumentumok kiadását és feldolgozását a nagyváradi polgármesteri hivatal augusztus 25-től. Az intézkedés az online, valamint a személyes ügyintézést egyaránt érinti. A Városháza tájékoztatása szerint a döntésre az új területrendezési, urbanisztikai és építési törvénykönyv hatályba lépése miatt van szükség. Az ügyintézés akkor indulhat újra, amikor a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium eljuttatja a helyi önkormányzatokhoz az új eljárásokhoz szükséges formanyomtatványokat, és ezeket a nagyváradi városházán is bevezetik. Egyelőre nem tudni, hogy mikor válnak elérhetővé az új nyomtatványok, ezért az ügyintézés felfüggesztésének időtartama sem becsülhető meg pontosan. A polgármesteri hivatal közölte, hogy amint az új formanyomtatványok rendelkezésre állnak és használatba vehetők, tájékoztatja a lakosságot az urbanisztikai ügyintézés újraindításáról. Addig pedig nagyon szépen köszönöm a megértéseteket és a türelmeteket. Jönnek a legjobbak közben itt a Pluszon.

0: hír csütörtökön is tőlünk itt a Plusz FM-en. Hát kérem szépen, több meghibásodás miatt szünetel a melegvízszolgáltatás Nagyvárad számos utcáján, tudatja közleményében a nagyváradi hőszolgáltató vállalat. A szolgáltatást a becslések szerint a javítási munkálatokat követően várhatóan szeptember 4-én pénteken este 23 óra 30 percig visszaadják. A Rogerius negyed nagy része érintve van az Uzinelortól egészen az Olimpia idejéig. A műszaki csapatok a következő pontokon avatkoznak be. Cantacuzino és Michelangelo utcák, illetve a Traian Lalescu és a Cosminului utcák kereszteződésénél. A Cantacuzino utcán a 80-as szám mellett és a Traian Lalescu utcán a Bodola Gyula stadion mellett. További információk a 0800 078 100-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon kérhetőek és kaphatóak. Nagyon szépen köszönöm a türelmeteket ebben a nem egyszerű helyzetben.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb. Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköböl kúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások.
2: Az élet halad, a biztonság tartson vele. Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica. Ebben is segítek. Keresd Hegyköz Kovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett. Vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Assigurer. 2 perc az ajánlat, és már is egy gondol kevesebb. Hello, hello, ki
1: van vonalban? És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Sláger Pluszban nem sokára érkezik az óra témája, mindenképpen tartsatok velem. Irány Amerika, ahol most felfoghatatlan összegre perelik a metát. Hogy mi áll a háttérben, az is kiderül hamarosan. Addig megjönnek a jó zenék, a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a

Érkezik a mai nap első témája itt a Sláger Plusz első órájában. Hát kérem szépen, a Facebook a főszerepben. Az Egyesült Államokban olyan per indult a Meta ellen, amelynek nagyságrendje még a tech szektorban is ritka. Több milliárd dolláros kártérítést követelnek a cégtől, mert a vádak szerint a Facebook, illetve az Instagram működése is nagyon súlyosan árta a fiatalok mentális egészségének. A kereset azt állítja, hogy a platformok tudatosan úgy alakítják az algoritmusokat, hogy függőséget okozzanak, és ezzel növeljék a felhasználói aktivitást. Miközben a cég tisztában van azzal, hogy ez szorongást, depressziót és önértékelési zavarokat okozhat. A perben egyébként több állam is részt vesz, és a dokumentumok szerint a Meta éveken át figyelmen kívül hagyta a saját belső kutatásait, amelyek a fiatalok mentális sérülékenységére hívták fel a figyelmet. A cég természetesen visszautasítja első kézből a vádakat, és azt állítja, hogy rengeteget tesz a biztonságos online környezetért. A szakértők szerint viszont a mostani eljárás mérföldkő lehet. Ha a felperesek nyernek, akkor az alapjaiban változtathatja meg a közösségi média működését, és akár új szabályozási hullámot is elindíthat világszerte. Amire már egyébként is szükség lenne, úgyhogy meglátjuk, hogy mit lép erre a Meta, vagy hogy mi lesz ennek az ügynek a kimenetele. Természetesen a félszemünket azért rajta tartjuk a témán, és hogyha lesz fejlemény, akkor hozom nektek a részleteket itt a Sláger Pluszban. Csak úgy, mint a slágereket és a magyar kedvenceket most.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Kérem szépen a Sláger Plusz első órájának villámgyorsan a végére értünk csütörtökön, azaz kis pénteken, de hát ez nyilván nektek köszönhető, mert hogy kitűnő a csapat. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádiózunk a mai napon is. Jönnek a friss hírek, a ropogós információk nem sokára, ezt Petru Anita fogja nektek szállítani, aztán pedig én is jövök vissza, és indítom a Sláger Plusz következő, azaz második óráját, hogy mivel, már is mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság, telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nőtt a teljes járulék fizetési idő, miközben a nyugdíjreform fokozatosan egységesítette a nőkre és a férfiakra vonatkozó szabályokat, így 2035-re mindkét nem esetében 65 év lesz a nyugdíjkorhatár, a teljes hozzájárulási idő pedig 35 év. A korhatár előtti nyugdíjba vonulás továbbra is lehetséges, de a legtöbb esetben a nyugdíj összegének csökkentésével jár. A nyugdíjreform egyik legfontosabb sajátossága, hogy a jogosultságot nem kizárólag az határozza meg, mikor szeretne valaki nyugdíjba vonulni, hanem az is, hogy pontosan melyik hónapban és évben született. Emiatt könnyen előfordulhat az, hogy két nő közül, akik ugyanazokban az években dolgoztak együtt és hasonló munkaviszonnyal rendelkeznek, az egyik néhány héttel korábban született, ezért valamivel hamarabb teljesíti a törvényi feltételeket, míg a másiknak még egy hónapot vagy akár ennél is többet kell várnia. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó, a Girteka, írja a Profit.ru gazdasági hírportál. A litván vállalat idén jegyezte be nagyváradi székhelyen romániai leányvállalatát. A hazai piacra történő belépést a fokozott rugalmasság és humán erőforrás iránti igény indokolja, közölte a cégvezetés. A Girtekát 1996-ban alapították Vilniusban, tavaly a járműparkját mintegy 6500 nyerges ontató és 8000 pótkocsi alkotta. A vállalat, melynek portfóliójában olyan üzletfelek szerepel, mint a Nestlé, az IKEA és az Unilever, 2025 májusában írt alá szerződést a Volvóval 2000 jármű beszerzéséről, ami az év legnagyobb európai megrendelése volt. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazás és egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz: érzelmi nyomásgyakorlást, sürgetést, majd személyes vagy pénzügyi adatok kikérését.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon felhők szűrhetik a napsütést, napközben 30, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék továbbra sem valószínű, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útját. Az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Oradea Shopping City és az Era bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ívelet. Emellett a Jumbo és az Era között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorului útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Lezárták a Stefáncsiamáre sugárút, Berzén és Szfentú Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsiamáre sugárút és a Szfentú Ladislá utcák kereszteződésében. Emellett a Lákó-Orosú utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsiamáre sugárútra. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Kellemes kispénteket, azaz csütörtököt kívánok nektek, és jó rádiózást augusztus 27-én a Plusz FM-et hallgatva. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója ez, és benne a Sláger Plusz második felvonása. A nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel köszönt benneteket a házigazda, a szerkesztő, a műsorvezető Kessérű Tomi. De nem csak fontos infókkal készültem, hanem egy újabb érdekességgel is. Képzeljétek el, egy időutazó jóslat borzolja most az internetet, hogy miről van szó, az óra második felében fog kiderülni, addig pedig hallgatjuk azokat a kedvenceket, amelyeket nagyon szeretünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

további kellemes csütörtököt és jó rádiózást kívánok nektek itt a Sláger Plus második órájában, és akkor egy jó hír a folytatásban. Florin Birta, a Nagyvárad polgármestere augusztus 25-én kedden Bukarestben aláírta az új váradi labdarúgó stadion megtervezésére és kivitelezésére vonatkozó szerződést. Erről maga az előjáró számolt be a közösségi oldalán, ahol ezt írja. Miután Nagyvárad helyi tanácsa augusztus 24-én jóváhagyta a munkálatok szerződés értékének 25%-át, amely lehetővé teszi az építkezés megkezdését 2027-ben, ma újabb pontos lépés történt. A Nemzeti Beruházási Társaság székhelyén aláírtuk az új nagyváradi stadion tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szerződést. Az előjáró bejegyzésében tudatta, hogy a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével egy nagyszebeni vállalattal írták alá, azzal a céggel, amely a Nokian gyárát is építette Nagyváradon, ráadásul kevesebb, mint egy év alatt. A szerződés értelmében a tervezést legfeljebb 6 hónap alatt be kell fejezni, ezt követően kezdődhetnek meg a tényleges építési munkálatok, amelyek 24 hónapig tartanak majd. Ez azt jelenti, hogy ha a határidőket sikerül tartani, 2029-ben Nagyváradnak új, korszerű, európai színvonalú stadionja lehet. Városunk új stadionja már nem csupán álom, valósággá válik, zárta a bejegyzését Florin Birta. No, én is adok nektek egy gólpasszt még hozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

0: Szálavi baby!
1: A Plusz FM-en a Sláger Pluszban jöjjön egy zöld hír a folytatásban. A nagyváradi polgármesteri hivatal közösségi kertek kialakítására keres olyan tömbházlakó közösségeket, amelyek vállalnák ezeknek a területnek a gondozását. A felhívás hatalmas érdeklődést váltott ki. Néhány nap alatt több száz hozzászólás érkezett, számos lakótulajdonosi társulás pedig konkrét helyszín megadásával jelezte, hogy csatlakozna a kezdeményezéshez. A Városháza a közösségi oldalán közzétett felhívás szerint a legnagyobb érdeklődést mutató tömbház negyedekben megvizsgálják, található-e a közelben egy közösségi kertre alkalmas, mintegy 500 ezer négyzetméteres, napos és könnyen megközelíthető terület. A lakóknak tehát nem kell maguknak telket keresniük, annak azonosítását és alkalmasságának ellenőrzését az önkormányzat vállalja. A közösségi kert kialakításának valamennyi költségét ugyancsak a város fedezni. Előkészítenék a területet, kialakítanák a sétányokat és az egyéni kertrészeket, amelyek magas ágyásokat, termőföldet és elválasztó elemeket is kapnának, valamint kiépítenék az öntözéshez szükséges vízhálózatot. A tervek szerint közösségi részt is létrehoznának árnyékolóval, asztalokkal és padokkal, emellett tájékoztató táblát, komposztálót helyeznének el, és növényeket, illetve gyümölcsfákat is biztosítanának. A kertekben zöldségeket, fűszer és gyógynövényeket, valamint virágokat termeszthetnének a környéken élők. A kialakítást követően azonban már a lakók feladata lenne a növények mindennapos gondozása. Cserében az általuk megtermelt javakat is ők használhatnák fel. Az érdeklődő lakóközösségek egyelőre a nagyváradi polgármesteri hivatal Facebook oldalán közzétett felhívás alatt jelezhetik részvételi szándékukat. A hozzászólásban a lakótulajdonosi társulás nevét, a címet és a városrészt kell feltüntetni. A jelentkezéshez nem szükséges előzetesen megfelelő területet megjelölni. A Városháza az érdeklődés nagysága alapján vizsgálja majd meg, hol teremthetőek meg a közösségi kert kialakításának feltételei. Úgyhogy itt a lehetőség, hajrá mindenkinek, zöldüljetek!
0: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos tesz minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben. Autók, szakértelem, bizalom.
3: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 g-os Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásolópapír 80 g-os 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: És most vissza a zenéhez.
9: Itt a Sláger Pluszban most ismét a legjobb zenéki a főszerep, aztán pedig jön majd a mai nap legizgalmasabb témája, hiszen ahogy mondtam, ugye egy újabb időutazó videó borzolja a netet, illetve a TikTokot. Hogy kell-e tartanunk tőle? Na hát ezt is megvizsgáljuk hamarosan. Maradjatok velem!
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
10: Ez a Plusz, ez a

0: shape of you.
1: Itt a Sláger Plusz második órájában egy nagyon érdekes témát hozok nektek a folytatásban. Ti hisztek az időutazásban? Hát az internetet újra felkavarta egy magát időutazónak nevező férfi, aki hátborzongató jóslatokat tett az emberiség jövőjéről, méghozzá annak apropóján, hogy állítólag 4400 környékén járt az időben. A TikTokon terjedő videóiban azt állítja, hogy 2027-ben olyan globális események indulnak majd el, amelyek alapjaiban változtatják meg a világot. Tömeges eltűnések, megmagyarázhatatlan természeti jelenségek és egy új civilizáció megjelenése szerepel a jóslatai között. A történet természetesen semmilyen bizonyítékkal nem rendelkezik, mégis villámgyorsan terjed, mert a férfi részletesen, úgymond filmszerűen mesél a jövőről. A szakértők szerint ez a jelenség tipikus példája annak, hogyan működik a közösségi média. A félelemre és misztikumra építő tartalmak sokkal gyorsabban kapnak figyelmet, mint a valóságon alapuló információk. A hatóságok és pszichológusok arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen időutazós videók könnyen befolyásolhatják a fiatalokat, és felesleges szorongást kelthetnek. Az egyik magazin szerint a férfi története inkább internetes karakter, mint valódi időutazó, de a neten ez már rég nem akadálya annak, hogy milliók higgyenek benne. Hát kérem szépen, ez olyan, mint a lapos föld, vagy mondjuk, mint a gyík emberek, hát nyilván vannak, akik hisznek ebben, mások pedig nem, de a tudomány jelenlegi álláspontja szerint az időutazás nem lehetséges. Vagy mégis, ki tudja. Slágerek és magyar kedvencek viszont érkeznek a jelenből, ez egészen biztos itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

Sláger plusz második órája csütörtökön, kis pénteken, 2026. augusztus 27-én. De nincs megállás, megyünk tovább természetesen. Először meghallgatjuk a friss híreket, a ropogós infókat Petru Anita jóvoltából és tolmácsolásában, aztán pedig startol a harmadik etap, méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Drágán vett gázzal töltik fel a hazai tározókat, ami igencsak megemeli majd télen a fűtésszámlát. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a tagállamok között. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej per megawattórára emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja. Miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta a megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra, az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározók telítettsége 68,5%-os. Ez több mint 10%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás miatt, és több településen is akadozik a vízszolgáltatás. Jelenleg Párciumban van a legnagyobb vízhiány az országban, de Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani hőség csak felerősíti azt az évek óta tartó folyamatot, hogy az altalajban is drasztikusan csökken a vízszint. Pásztor szerint ezt a vízhiányt erősítette fel a felszíni vizek eltűnése a mostani aszályos időszakban. A szakember úgy látja, hogy az elmúlt években folyamatosan összeadódott a vízhiány, mostanra pedig a Körösök medencéjéből egy év esőmennyisége hiányzik. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a 27 tagállam között. A 16 és 74 év közötti romániai lakosok kevesebb mint egyharmada rendelkezik az internet tudatos és biztonságos használatához szükséges alapvető digitális készségekkel. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy az ország az internet hozzáférés terén jelentős előrelépést ért el az elmúlt években. A világhálóra kapcsolódó romániai háztartás aránya elérte a 95%-ot. Románia az állandó vezetékes internetes infrastruktúra terén az uniós élmezőnyhöz tartozik, az alacsony digitális készségek, valamint a korszerű technológiák vállalati alkalmazásának hiányosságai ugyanakkor hátráltatják az ország versenyképességét.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon felhők szűrhetik a napsütést, napközben 30, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék továbbra sem valószínű, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás nem terheli a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Közlekedési információk.
6: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefán Csélmáres sugárúton, a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Illetve augusztus 31-ig forgalomkorlátozás van érvényben a Nagyváradi Kröngölői utcán, az ott található vasúti felüljárón végzett munkálatok miatt. Konkrétan lezárták a közúti forgalmat az Uzinellor utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngölői utcába nem tudtok most behajtani. A korlátozások idején a Nagyváradi körgyűrű vagy a Borsi út felé kerülve tudtok az Uzinellorról Biharpüspökibe eljutni. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
7: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: No, a Sláger Plusz harmadik órája startol ebben a pillanatban. Kellemes kis pénteket, azaz csütörtököt nektek augusztus 27-én. A stúdióból késsérű Tomi integet. Ebben az órában is várlak benneteket nagyon sok szeretettel. Továbbra is fontos helyi infókkal, aktualitásokkal és természetesen egy újabb témával. Méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Norvégia lépett egyet és betiltja az okos szemüvegek arcfelismerését. Hogy erre miért van szükség, azt is vizsgáljuk majd hamarosan. Viszont a slágerekre és a magyar kedvencekre is nagyon nagy szükség van, úgyhogy nem is szaporítom a szavakat, csapjunk bele az órába.
7: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett is baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kérem szépen, egy biztos, megállíthatatlanul közeledik az ősz és a szeptember, és ezzel kapcsolatban egy hír. Szeptember 1-től elindul az e-Sanitatea Mea országos digitális egészségügyi felület. A betegek egy helyen férhetnek hozzá a receptjeikhez, a beutalóikhoz, a korábbi vizsgálataikhoz és az utánuk elszámolt szolgáltatásokhoz, valamint online időpontot is foglalhatnak. A digitális rendszer mellett továbbra is megmaradnak a hagyományos ügyintézési lehetőségek. Az elektronikus személyi pedig az egészségügyi kártyát is kiválthatja. A 12 modulból álló rendszer egyik fontos újdonsága a jelenleg papíron használt egészségügyi dokumentumok digitalizálása. Így a beteg a portálon találhatja meg például a házi orvostól kapott beutalóit, ezeket megtekintheti vagy letöltheti. A szakrendelés orvosa pedig az új informatikai rendszerből közvetlenül hozzáférhet a dokumentumhoz. A platformon elérhetőek lesznek a receptek és kiváltásuk története, az országos egészségbiztosítási pénztár által elszámolt konzultációk, vizsgálatok és más szolgáltatások listája, az online időpont foglalóval pedig az egészségbiztosítási szerződésben álló szakrendeléseket lehet majd megkeresni és a szabad időpontok közül választani. Az e-Sanitatea Mea használata nem lesz kötelező, a hagyományos ügyintézési lehetőségek megmaradnak azok számára is, akik nem használnak internetet vagy okostelefont, ez pedig mindenképpen megnyugtató. Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok nektek itt a Pluszon, jó zenékkel természetesen!

0: figyelem, figyelem, újabb fontos info a láthatáron itt a Pluszon a Sláger Plusz harmadik órájában. Azzal kapcsolatban, hogy augusztus 21-én vált működőképessé a SNIAS platform, amelynek elindítását az Országos Szociális Kifizetési és Ellenőrzési Ügynökség jelentette be. Az új rendszer gyakorlati jelentősége abban áll, hogy több támogatás igénylése már otthonról is elindítható. A jelenleg elérhető lehetőségek között megtalálható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás és a munkába való visszatérést ösztönző támogatás. A minimum jövedelem, valamint az örökbefogadással, nevelőszülői elhelyezéssel és egyes rendkívüli élethelyzetekkel kapcsolatos támogatások is. A kínálatban szerepel továbbá a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak járó, illetve a HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeket megillető támogatás. A SNIAS-ba kétféleképpen lehet belépni. Használható hozzá az állami digitális személyazonosító, a RoID, de az sem marad ki az elektronikus ügyintézésből, akinek nincs ilyen azonosítója, mert e-mail címmel és jelszóval is létrehozható felhasználói fiók. Belépés után a szociális támogatási kérelmek menüpont alatt található az online elérhető kérelmek jegyzéke, ahol az egyes támogatások rövid ismertetése is elolvasható, majd innen indítható az igénylés. Azoknál az ellátásoknál, amelyek teljes egészében a SNIAS-on keresztül intézhetők, az elektronikus űrlapon kell megadni a szükséges adatokat, és ugyanitt tölthetőek fel az igazoló dokumentumok is.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
1: és most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz harmadik órájában is van témánk természetesen. Arról lesz majd szó a folytatásban, hogy Norvégia betiltja az okos szemüvegek arcfelismerését. Hogy erre miért van szükség, illetve hogy ezt miért lépték meg, na hát az ügyben is vizsgálódunk hamarosan. Várlak benneteket, közben meg pörgetem a slágereket és a magyar kedvenceket, rendben?
1: Slágerek

megyünk tovább csütörtökön, Náras Láger plusz harmadik órájában járunk, és akkor irány Norvégia folytatásban. Ugyanis az ország történelmi lépésre készül. A kormány bejelentette, hogy betiltja az okos szemüvegek arcfelismerő funkcióját nyilvános helyeken. A döntés közvetlenül érinti a Meta és a Ray-Ban közös okos szemüvegét, ami hát az utóbbi hónapokban villámgyorsan terjedt el Európában. A norvég digitalizációs miniszter szerint az emberek magánéletét ma már olyan eszközök fenyegetik, amelyek kamerát, mikrofont és mesterséges intelligenciát rejtenek egy hétköznapi szemüvegben. A kormány ezért szigorúbb szabályozást vezet be, és egy szakértői csoportot is felállít, amely a fogyasztók védelmét segíti. A fogyasztóvédelmi szervezetek üdvözlik a lépést, és azt kérik a kereskedőktől, hogy függesszék fel az okos szemüvegek árusítását, amíg a jogi háttér nem tisztázódik. A szakértők szerint az arcfelismerés tiltása csak az első lépés. A következő években világszerte új szabályozási hullám jöhet az AI alapú viselhető eszközök miatt. Úgyhogy van még bőven tennivaló ebben a szektorban, és úgy gondolom, hogy ez még csak a jéghegy csúcsa. Hát a Meta meg erről az oldalról is kapja a támadást, de hát nyilván a szabályokat nekik is be kell tartaniuk, akármennyire is óriási amerikai cég. Itt Európában azért más játékszabályok szerint mennek a dolgok. No, hát náluk is vannak szabályok, képzeljétek el itt a Plusz FM-en, ezek meg rám vonatkoznak, hogy csak jó zenéket hozhatok nektek a folytatásban is. Hát ez így lesz, figyeljetek, már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: A kis péntek, a csütörtök az már majdnem péntek, úgyhogy kitartást mindenkinek és a legjobbakat természetesen. Nagyon örülök, hogy továbbra is a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok, és a Sláger Pluszt, aminek a harmadik óráját zárjuk ebben a pillanatban. Jönnek mindjárt a friss információk, az aktualitások, a hírek, ezekről a mai napon Petru Anita, a kolléganőm gondoskodik, fogadjátok nagyon sok szeretettel. És hogy mivel indul a Sláger Plusz utolsó negyedik felvonása, azt már is mutatom, füleljetek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Bulizni várjuk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet a tampályás megmérettetés. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ro-nak. Egyre több palackozott vizet iszunk, egyre drágábban. Romániában a másfél literes víz átlagára nagyobb, mint Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Gyökeres változások előtt áll a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetéstechnikai ismereteikről. A rutin vizsga részeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos park, valamint szűk helyen történő megfordulást és bóják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A szigorítást a közlekedésbiztonsági szakértők is határozottan támogatják. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ro-nak. Augusztus 20-án azonban még 428 polgármesteri hivatal hiányzott a platformról, és egyelőre nem tudni, közülük hányan csatlakoztak időben. A mulasztásnak ára lehet, az érintett önkormányzatoktól ugyanis bizonyos állami forrásokat is megvonhatnak. A Románia digitalizációjáért hatóságnak először ellenőriznie kell, mely önkormányzatok maradtak ki a rendszerből, majd értesíti az illetékes regionális vagy megyei pénzügyi igazgatóságokat. Ezután függeszthetik fel a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek, valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozását szolgáló állami pénzek folyósítását. Mintegy 70%-kal nőtt a palackozott víz hazai piaca az elmúlt 5 évben, írja az IR-ról Financiér. Az Euromonitor piackutató cég adatai szerint 2020-ban 3,2 milliárd lejt költöttünk ilyen termékekre, 2022-ben már 4 milliárdot, 2025-ben pedig 5,4 milliárdot. Az évtized elején 1 liter palackozott víz átlagban 1,5 lejbe került, míg tavaly már 2,1 lejbe. Ha egy család naponta 6 liter vizet iszik meg, akkor ez havi 63 lejes, éves szinten 750 lejes többletkiadást jelent. Az országban 2000-nél is több ásványvízforrás van, jelentős részük Székelyföldön, ezek többsége szénsavas. Az éves hazai palackozási kapacitás 3 milliárd liter körül van. A kiskereskedelmi eladások alapján a legnépszerűbb romániai ásványvizek a Borsec, az Aqua Carpatica, a Dorna és a Perla Hargitay.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon felhők szűrhetik a napsütést, napközben 30, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék továbbra sem valószínű, a szél helyenként megélénkülhet, fronthatás nem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útját. Az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Oradea Shopping City és az Eraán bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Era között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorulú útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Lezertek a Stefáncsiamáre sugárút, Berzén és Szentul Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsiamáre sugárút és a Szentul Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lákóorosú utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsiamáre sugárútra. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Köszöntelek benneteket továbbra is, kellemes csütörtököt, azaz kis pénteket, és nagyon szuper rádiózást kívánok a kedvenc adótokon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Plusz FM-en. Ez már a Sláger Plusz negyedik órája, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában mivel készültem, hogy mit hoztam magammal. Hát továbbra is kifogyhatatlan vagyok a helyi aktualitásokból, úgyhogy kérem szépen a figyelmeteket. Az óra második felében pedig majd az androidosoknak hozok egy hírt azzal kapcsolatban, hogy egy rejtélyes Google applikáció tűnt fel az androidos telefonokon. Hogy kell-e aggódni, az kiderül az óra második felében. Nálunk semmiképpen sem, pánikra semmi ok, hiszen jönnek a jó dalok, itt vannak a slágerek és a magyar kedvencek. 3-2-1, indítom az órát.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

0: Igen, miau.
1: További nagyon szuper csütörtököt kívánok nektek, mi már a Sláger Plusz negyedik óráját koptatjuk egyébként. Képzeljétek el, Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó, a Girtaka, írja az MTI, a Profit.ro gazdasági hírportálra hivatkozva. A litván cég idén jegyezte be romániai leányvállalatát. A romániai piacra történő belépést a fokozott rugalmasság és humán erőforrás iránti igény indokolja a cég közlése szerint. A döntés nem szabályozási vagy bérezési különbségek miatt született. A teljes üzleti környezetet elemezzük, és jelenleg az egyik legfontosabb tényező elegendő gépjárművezető biztosítása a járműflottánkhoz, idézte a Verslo Zinyos litván napilap a Girtaka közleményét. A cég Romániával párhuzamosan Lettországban is terjeszkedik, ahol már közel 100 nyerges vontatót helyezett forgalomba. A Girtakát egyébként 1996-ban alapították Vilniusban. Tavaly a járműparkját mintegy 6500 nyerges vontató és 8000 pótkocsi alkotta. A vállalat, amelynek portfóliójában olyan üzletfelek szerepelnek, mint a Nestlé, az IKEA és az Unilever, 2025 májusában írt alá szerződést a Volvo-val 2000 jármű beszerzéséről, ami az év egyik legnagyobb európai megrendelése volt. A litván cég 2025-ös árbevétele 1,3 milliárd euró volt, az idei első negyedévben 334 ezer fuvar teljesített. A Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete szerint Európában tavaly 502 ezer kamionsofőr hiányzott az ágazatból, ami a teljes állomány mintegy 13%-ának felel meg. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én is szállítom nektek folyamatosan a slágereket és a magyar kedvenceket. Figyeljetek csak!

0: kedves pluszosok, nektek esetleg vannak-e kidobásra ítélt régi dolgaitok? Hát kérem szépen, itt a jó hír, nem kell már sokáig őrizgetni a régi és feleslegessé vált kacatokat a padláson, a pincében vagy a kert végében. A hónap végén ugyanis újabb kampányt indít a Rare West a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai augusztus 31-e és szeptember 11-e között ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a Rare West-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szétszerelt szoba és fürdőszobai bútorokat, WC-t, mosdókagylót, zuhanyzó kabint üveg nélkül, lambériát és parkettát, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket, vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarírtókat, ragasztókat, nehézfémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szeméttől elkülönítve kell tárolni. Viszont nem lehet majd régi háztartási készülékeket vagy más típusú elektromos hulladékot leadni. Az ingyenes elszállításhoz amúgy az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel, hétfőtől pénteki 9 és 15 óra között. A hívás alkalmával részleteket kell megadni a hulladék nagyságáról, mennyiségéről és típusáról. A hívó felett később értesítik a begyűjtés időpontjáról is. A lakosok tehát csak a megadott időpontban kell a ház vagy a tömbház elé kivigyék a hulladékot, a RER dolgozói innen szállítják el azt ingyenesen. Aki esetleg lemarad a kampányról, vagy két kampány között szeretne megszabadulni a szemétől, annak is van lehetősége elszállítani azt a Turzó Sándor vagy az Uzinélőr utcai telephelyre, ahol 15 féle hulladékot gyűjtenek. A szelektív hulladékgyűjtőközpontok márciustól októberig, hétfőtől szombatig 8 és 20, míg novembertől februárig 9 és 17 óra között tartanak nyitva. A leadás itt is ingyenes, csupán egy személyigazolványt kell felmutatni, ami bizonyítja, hogy a hulladékot leadó személy Nagyváradon lakik.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
1: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 grammos Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásoló papír 80 grammos 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz 4. órája csütörtökön, amiben nem sokára jön majd a téban, ugye azzal kapcsolatban, hogy egy rejtélyes Google applikáció tűnt fel az androidos mobilokon. Hogy kell-e tőle tartani, az is kiderül hamarosan, hát a jó zenéktől biztosan nem kell, úgyhogy hangerő fel itt a Sláger Pluszban.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

valójában is van miről beszélgetnünk, az androidosok figyelmét szeretném kérni a folytatásban. Az elmúlt napokban ugyanis sok android felhasználó kapott egy furcsa frissítést a Google Play áruházban, nem tudom, hogy ti találkoztatok-e vele esetleg. Megjelent egy Android Pulse nevezetű alkalmazás, amelynek nincs ikonja, nem lehet megnyitni, és mindössze egy fehér négyzetként látszik a telefonon. A felhasználók először azt hitték, hogy valamilyen hiba vagy kártékony program került a készülékükre, de a Google szerint szó sincs erről. A Pulse ugyanis egy hivatalos, saját fejlesztésű diagnosztikai eszköz, amely az Android rendszer és a telepített alkalmazások hibakeresését segíti. Az adatlapja sem túl beszédes. Annyit árul el, hogy rendellenességek definiálására szolgál, ami hát nyilván nem sokat mond a hétköznapi felhasználónak. A szakértők szerint a program már március óta működik, és több mint 10 millió letöltéssel rendelkezik. Leginkább a Google Pixel készülékeken bukkan fel. A lényeg tehát a Pulse, ez a kis applikáció nem veszélyes, nem kémkedik, és nem kell félni tőle. Egy háttérben futó diagnosztikai modul, amelyet a Google időnként frissít. Csak éppen most látszik először külön alkalmazásként, úgyhogy pánikra semmi ok. Nálunk semmit a Plus FM-en, én is frissítem a jó zenéket, figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: kérem szépen ezzel a dallal, ezzel a slágerrel ért véget a mai Sláger Plusz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm csütörtökön, kis pénteken a figyelmeteket az elmúlt 4 órában, és azt, hogy együtt rádióztunk itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Kesérű Tomi voltam vagyok, és leszek én, viszont már a holnapi napra készülök, hiszen pénteken találkozunk a szokott időben és helyen. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, jönnek a hírek Petru Anitától, aztán indul egy újabb zenei óra, én pedig ezzel a dallal búcsúzom. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság, telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nőtt a teljes járulék fizetési idő, miközben a nyugdíjreform fokozatosan egységesítette a nőkre és a férfiakra vonatkozó szabályokat. Így 2035-re mindkét nem esetében 65 év lesz a nyugdíjkorhatár, a teljes hozzájárulási idő pedig 35 év. A korhatár előtti nyugdíjba vonulás továbbra is lehetséges, de a legtöbb esetben a nyugdíj összegének csökkentésével jár. A nyugdíjreform egyik legfontosabb sajátossága, hogy a jogosultságot nem kizárólag az határozza meg, mikor szeretne valaki nyugdíjba vonulni, hanem az is, hogy pontosan melyik hónapban és évben született. Emiatt könnyen előfordulhat az, hogy két nő közül, akik ugyanazokban az években dolgoztak együtt és hasonló munkaviszonnyal rendelkeznek, az egyik néhány héttel korábban született, ezért valamivel hamarabb teljesíti a törvényi feltételeket, míg a másiknak még egy hónapot vagy akár ennél is többet kell várnia. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó, a Girteka, írja a Profit.ru gazdasági hírportál. A litván vállalat idén jegyezte be nagyváradi székhelyen romániai leányvállalatát. A hazai piacra történő belépést a fokozott rugalmasság és humán erőforrás iránti igény indokolja, közölte a cégvezetés. A Girtekát 1996-ban alapították Vilniusban, tavaly a járműparkját mintegy 6500 nyerges ontató és 8000 pótkocsi alkotta. A vállalat, melynek portfóliójában olyan üzletfelek szerepel, mint a Nestlé, az IKEA és az Unilever, 2025 májusában írt alá szerződést a Volvo-val 2000 jármű beszerzéséről, ami az év legnagyobb európai megrendelése volt. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adott halásztámadások követik, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazás és egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz: érzelmi nyomásgyakorlást, sürgetést, majd személyes vagy pénzügyi adatok kikérését.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: Alakítsd át konyhádat a Brikóval! Szeptember 2-áig 25%-os kedvezménnyel a Kava konyhai csaptelepára mindössze 149 lej, valamint 40%-os kedvezménnyel a Villach rozsdamentes acél konyhai mosogatókagyló ára csak 299 lej 99 bani. Modern konyhán gondolkodsz? Gyere el üzletünkbe és válaszd a Brico által kínált ingyenes tervezést, valamint a mérési, szállítási és szerelési szolgáltatásokat.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz.
0: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágán vett gázzal töltik fel a hazai tározókat, ami igencsak megemeli majd télen a fűtésszámlát. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a tagállamok között. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej per megawattórára emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja. Miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta a megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra, az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározók telítettsége 68,5%-os. Ez több mint 10%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás miatt, és több településen is akadozik a vízszolgáltatás. Jelenleg Párciumban van a legnagyobb vízhiány az országban, de Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani hőség csak felerősíti azt az évek óta tartó folyamatot, hogy az altalajban is drasztikusan csökken a vízszint. Pásztor szerint ezt a vízhiányt erősítette fel a felszíni vizek eltűnése a mostani aszályos időszakban. A szakember úgy látja, hogy az elmúlt években folyamatosan összeadódott a vízhiány, mostanra pedig a Körösök medencéjéből egy év esőmennyisége hiányzik. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a 27 tagállam között. A 16 és 74 év közötti romániai lakosok kevesebb mint egyharmada rendelkezik az internet tudatos és biztonságos használatához szükséges alapvető digitális készségekkel. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy az ország az internet hozzáférés terén jelentős előrelépést ért el az elmúlt években. A világhálóra kapcsolódó romániai háztartás aránya elérte a 95%-ot. Románia az állandó vezetékes internetes infrastruktúra terén az uniós élmezőnyhöz tartozik, az alacsony digitális készségek, valamint a korszerű technológiák vállalati alkalmazásának hiányosságai ugyanakkor hátráltatják az ország versenyképességét.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet a tampályás megmérettetés. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ro-nak. Egyre több palackozott vizet iszunk, egyre drágábban. Romániában a másfél literes víz átlagára nagyobb, mint Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Gyökeres változások előtt áll a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetés technikai ismereteikről. A rutin vizsga részeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos parkolást, valamint szűk helyen történő megfordulást és bóják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A szigorítást a közlekedésbiztonsági szakértők is határozottan támogatják. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ro-nak. Augusztus 20-án azonban még 428 polgármesteri hivatal hiányzott a platformról, és egyelőre nem tudni, közülük hányan csatlakoztak időben. A mulasztásnak ára lehet, az érintett önkormányzatoktól ugyanis bizonyos állami forrásokat is megvonhatnak. A Románia digitalizációjáért hatóságnak először ellenőriznie kell, mely önkormányzatok maradtak ki a rendszerből, majd értesíti az illetékes regionális vagy megyei pénzügyi igazgatóságokat. Ezután függeszthetik fel a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek, valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozását szolgáló állami pénzek folyósítását. Mintegy 70%-kal nőtt a palackozott víz hazai piaca az elmúlt 5 évben, írja az IAROL Financiár. Az Euromonitor piackutató cég adatai szerint 2020-ban 3,2 milliárd lejt költöttünk ilyen termékekre, 2022-ben már 4 milliárdot, 2025-ben pedig 5,4 milliárdot. Az évtized elején 1 liter palackozott víz átlagban 1,5 lejbe került, míg tavaly már 2,1 lejbe. Ha egy család naponta 6 liter vizet iszik meg, akkor ez havi 63 lejes, éves szinten 750 lejes többletkiadást jelent. Az országban 2000-nél is több ásványvízforrás van, jelentős részük Székelyföldön, ezek többsége szénsavas. Az éves hazai palackozási kapacitás 3 milliárd liter körül van. A kiskereskedelmi eladások alapján a legnépszerűbb romániai ásványvizek a Borsec, az Aqua Carpatica, a Dorna és a Perla Hargitay.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: lazuláshoz, pihenéshez, nyaraláshoz. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

Esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság, telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nőtt a teljes járulék fizetési idő, miközben a nyugdíjreform fokozatosan egységesítette a nőkre és a férfiakra vonatkozó szabályokat, így 2035-re mindkét nem esetében 65 év lesz a nyugdíjkorhatár, a teljes hozzájárulási idő pedig 35 év. A korhatár előtti nyugdíjba vonulás továbbra is lehetséges, de a legtöbb esetben a nyugdíj összegének csökkentésével jár. A nyugdíjreform egyik legfontosabb sajátossága, hogy a jogosultságot nem kizárólag az határozza meg, mikor szeretne valaki nyugdíjba vonulni, hanem az is, hogy pontosan melyik hónapban és évben született. Emiatt könnyen előfordulhat az, hogy két nő közül, akik ugyanazokban az években dolgoztak együtt és hasonló munkaviszonnyal rendelkeznek, az egyik néhány héttel korábban született, ezért valamivel hamarabb teljesíti a törvényi feltételeket, míg a másiknak még egy hónapot vagy akár ennél is többet kell várnia. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó, a Girteka, írja a Profit.ru gazdasági hírportál. A litván vállalat idén jegyezte be nagyváradi székhellyel romániai leányvállalatát. A hazai piacra történő belépést a fokozott rugalmasság és humán erőforrás iránti igény indokolja, közölte a cégvezetés. A Girtekát 1996-ban alapították Vilniusban, tavaly a járműparkját mintegy 6500 nyerges vontató és 8000 pótkocsi alkotta. A vállalat, melynek portfóliójában olyan üzletfelek szerepel, mint a Nestlé, az IKEA és az Unilever, 2025 májusában írt alá szerződést a Volvóval 2000 jármű beszerzéséről, ami az év legnagyobb európai megrendelése volt. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazás és egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz: érzelmi nyomásgyakorlást, sürgetést, majd személyes vagy pénzügyi adatok kikérését.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágán vett gázzal töltik fel a hazai tározókat, ami igencsak megemeli majd télen a fűtésszámlát. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a tagállamok között. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej per megawattórára emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja. Miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta a megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra, az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározók telítettsége 68,5%-os. Ez több mint 10%-kal marad el az egy évvel korábbi szinttől. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás miatt, és több településen is akadozik a vízszolgáltatás. Jelenleg Párciumban van a legnagyobb vízhiány az országban, de Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani hőség csak felerősíti azt az évek óta tartó folyamatot, hogy az altalajban is drasztikusan csökken a vízszint. Pásztor szerint ezt a vízhiányt erősítette fel a felszíni vizek eltűnése a mostani aszályos időszakban. A szakember úgy látja, hogy az elmúlt években folyamatosan összeadódott a vízhiány, mostanra pedig a Körösök medencéjéből egy év eső mennyisége hiányzik. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a 27 tagállam között. A 16 és 74 év közötti romániai lakosok kevesebb mint egyharmada rendelkezik az internet tudatos és biztonságos használatához szükséges alapvető digitális készségekkel. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy az ország az internet hozzáférés terén jelentős előrelépést ért el az elmúlt években. A világhálóra kapcsolódó romániai háztartások aránya elérte a 95%-ot. Románia az állandó vezetékes internetes infrastruktúra terén az uniós élmezőnyhöz tartozik, az alacsony digitális készségek, valamint a korszerű technológiák vállalati alkalmazásának hiányosságai ugyanakkor hátráltatják az ország versenyképességét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Van böffet, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet a tanpályás megmérettetés. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ro-nak. Egyre több palackozott vizet iszunk, egyre drágábban. Romániában a másfél literes víz átlagára nagyobb, mint Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Gyökeres változások előtt áll a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetés technikai ismereteikről. A rutin vizsga részeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos park, valamint szűk helyen történő megfordulást és búják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A szigorítást a közlekedésbiztonsági szakértők is határozottan támogatják. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ro-nak. Augusztus 20-án azonban még 428 polgármesteri hivatal hiányzott a platformról, és egyelőre nem tudni, közülük hányan csatlakoztak időben. A mulasztásnak ára lehet, az érintett önkormányzatoktól ugyanis bizonyos állami forrásokat is megvonhatnak. A Románia digitalizációjáért hatóságnak először ellenőriznie kell, mely önkormányzatok maradtak ki a rendszerből, majd értesíti az illetékes regionális vagy megyei pénzügyi igazgatóságokat. Ezután függeszthetik fel a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek, valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozását szolgáló állami pénzek folyósítását. Mintegy 70%-kal nőtt a palackozott víz hazai piaca az elmúlt 5 évben, írja az IRL Financiér. Az Euromonitor piackutató cég adatai szerint 2020-ban 3,2 milliárd lejt költöttünk ilyen termékekre, 2022-ben már 4 milliárdot, 2025-ben pedig 5,4 milliárdot. Az évtized elején 1 liter palackozott víz átlagban 1,5 lejbe került, míg tavaly már 2,1 lejbe. Ha egy család naponta 6 liter vizet iszik meg, akkor ez havi 63 lejes, éves szinten 750 lejes többletkiadást jelent. Az országban 2000-nél is több ásványvízforrás van, jelentős részük Székelyföldön, ezek többsége szénsavas. Az éves hazai palackozási kapacitás 3 milliárd liter körül van. A kiskereskedelmi eladások alapján a legnépszerűbb romániai ásványvizek a Borsec, az Aqua Carpatica, a Dorna és a Perla Hargitay.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó. Riasztó adatokat közölt a kiberbiztonsági hatóság, telefonon verik át a legtöbb áldozatot. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Ismét módosultak a nők nyugdíjba vonulásának feltételei. Nőtt a teljes járulék fizetési idő, miközben a nyugdíjreform fokozatosan egységesítette a nőkre és a férfiakra vonatkozó szabályokat, így 2035-re mindkét nem esetében 65 év lesz a nyugdíjkorhatár, a teljes hozzájárulási idő pedig 35 év. A korhatár előtti nyugdíjba vonulás továbbra is lehetséges, de a legtöbb esetben a nyugdíj összegének csökkentésével jár. A nyugdíjreform egyik legfontosabb sajátossága, hogy a jogosultságot nem kizárólag az határozza meg, mikor szeretne valaki nyugdíjba vonulni, hanem az is, hogy pontosan melyik hónapban és évben született. Emiatt könnyen előfordulhat az, hogy két nő közül, akik ugyanazokban az években dolgoztak együtt és hasonló munkaviszonnyal rendelkeznek, az egyik néhány héttel korábban született, ezért valamivel hamarabb teljesíti a törvényi feltételeket, míg a másiknak még egy hónapot vagy akár ennél is többet kell várnia. Nagyváradon nyit új központot az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó, a Girteka, írja a Profit.ru gazdasági hírportál. A litván vállalat idén jegyezte be nagyváradi székhellyel romániai leányvállalatát. A hazai piacra történő belépést a fokozott rugalmasság és humán erőforrás iránti igény indokolja, közölte a cégvezetés. A Girtekát 1996-ban alapították Vilniusban, tavaly a járműparkját mintegy 6500 nyerges ontató és 8000 pótkocsi alkotta. A vállalat, melynek portfóliójában olyan üzletfelek szerepel, mint a Nestlé, az IKEA és az Unilever, 2025 májusában írt alá szerződést a Volvóval 2000 jármű beszerzéséről, ami az év legnagyobb európai megrendelése volt. A 2026 első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából. Az adatok szerint a telefonos csalásokat az adott halásztámadások követik, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 000 büntető ügyet regisztráltak. A csalók módszerei ugyan nem újak, de a mesterséges intelligencia alkalmazása és egyre kifinomultabb manipulációs technikákkal jóval hatékonyabbá váltak. A legtöbb csalási kísérlet 3 közös elemet tartalmaz: érzelmi nyomásgyakorlást, sürgetést, majd személyes vagy pénzügyi adatok kikérését.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A nagyváradi hőségben igazi felüdülés. Slágerek! Slágerek magyar kedvencek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágán vett gázzal töltik fel a hazai tározókat, ami igencsak megemeli majd télen a fűtésszámlát. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a tagállamok között. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej per megawattórára emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja. Miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta a megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra, az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározók telítettsége 68,5%-os. Ez több mint 10%-kal marad el az egy évvel korábbi szinttől. Közel másfél évszázados negatív rekordok dőlnek meg a Körösök vízgyűjtő medencéjében a jelenlegi alacsony vízállás miatt, és több településen is akadozik a vízszolgáltatás. Jelenleg Párciumban van a legnagyobb vízhiány az országban, de Pásztor Sándor, a nagyváradi székhelyű Körösök vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani hőség csak felerősíti azt az évek óta tartó folyamatot, hogy az altalajban is drasztikusan csökken a vízszint. Pásztor szerint ezt a vízhiányt erősítette fel a felszíni vizek eltűnése a mostani aszályos időszakban. A szakember úgy látja, hogy az elmúlt években folyamatosan összeadódott a vízhiány, mostanra pedig a Körösök medencéjéből egy év esőmennyisége hiányzik. Miközben a romániai háztartások internet hozzáférése már meghaladja az Európai Uniós átlagot, a lakosság digitális készségei tekintetében az ország az utolsó helyen áll a 27 tagállam között. A 16 és 74 év közötti romániai lakosok kevesebb mint egyharmada rendelkezik az internet tudatos és biztonságos használatához szükséges alapvető digitális készségekkel. Az adatok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy az ország az internet hozzáférés terén jelentős előrelépést ért el az elmúlt években. A világhálóra kapcsolódó romániai háztartások aránya elérte a 95%-ot. Románia az állandó vezetékes internetes infrastruktúra terén az uniós élmezőnyhöz tartozik, az alacsony digitális készségek, valamint a korszerű technológiák vállalati alkalmazásának hiányosságai ugyanakkor hátráltatják az ország versenyképességét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Szigorodik a gépjárművezetői vizsga, visszatérhet a tanpályás megmérettetés. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ru-nak. Egyre több palackozott vizet iszunk, egyre drágábban. Romániában a másfél literes víz átlagára nagyobb, mint Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Gyökeres változások előtt áll a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga Romániában. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetés technikai ismereteikről. A rutin vizsgarészeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos park, valamint szűk helyen történő megfordulást és bóják közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A szigorítást a közlekedésbiztonsági szakértők is határozottan támogatják. Lejárt az önkormányzatok számára megszabott határidő, így mostantól elvileg minden romániai településen működnie kellene a gisjol.ru-nak. Augusztus 20-án azonban még 428 polgármesteri hivatal hiányzott a platformról, és egyelőre nem tudni, közülük hányan csatlakoztak időben. A mulasztásnak ára lehet, az érintett önkormányzatoktól ugyanis bizonyos állami forrásokat is megvonhatnak. A Románia digitalizációjáért hatóságnak először ellenőriznie kell, mely önkormányzatok maradtak ki a rendszerből, majd értesíti az illetékes regionális vagy megyei pénzügyi igazgatóságokat. Ezután függeszthetik fel a személyi jövedelemadóból visszaosztott összegek, valamint a helyi költségvetések kiegyensúlyozását szolgáló állami pénzek folyósítását. Mintegy 70%